Vajdaság hangja. Pannon Rádió. A te zenéid. A te rádiód.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Como siempre.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Topcore, és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Manna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Nem tudom, hogy ki jár közületek edzőterembe. Sánta, te hogy állsz ezzel a történettel?
2: Hát én rég nem voltam.
1: De azért voltál egy időben.
2: Jártam egy ideig, persze. Általában télen, amikor ugye kint ilyen az idő, mint most, ilyen rettenetesen szörnyű tragédia.
1: Na, mert egy... Igen.
2: Olyankor azért nem árt. Nem
1: azért,
2: árt,
1: mert Sánta beszélkezted egy olyan anyagot, hogy miért fontos és miért kulcsfontosságú az edzés terv.
2: Nem, mit tudom én.
1: Nem elég a lelkesedés. Nem azért, mert annyira beindított a téma, hanem azért, mert egyszerűen nem tudtam már mit beszélkezteni. Valad be őszintén.
2: Én most az előbb mondtam neked, hogy nem igazán jöttek úgy maguktól a témák, nehéz volt megtalálni a megfelelőt, de igazából figyelj, hát most alapvetően az volt a kiinduló pont, hogy neked is, nekem is van azért némi tapasztalatunk szerintem ebben a történetben, illetve önmagában az a tény, az a kulcsfontosságú tény ugye az életmódváltás kapcsán, hogy rendszer kell, az mindenképpen szerintem állja, megállja.
1: Jó, de azért tényleg nagyon nehéz dolga van annak, aki elmegy, és akkor ki eldönt, hogy na én akkor mától edzek, bemegy az edzőterembe, és akkor nem tudja azt, hogy melyik gép mire van. Én ezt akkor érzem át, amikor elmegyek egy idegen terembe, ami vadi új, vagy valami, és akkor annyira sok a gép, hogy én nem, tehát rá tudsz jönni körülbelül, de úgy nem teljesen érte, hogy mi mire van. Na most akkor, ez régen úgy volt, hogy a gépeken voltak ilyen pici kis rajzok, ahol pirossal írja, hogy melyik.
2: Mindig nézem.
1: Hogy melyik izom fog aktivizálódni, igen. Attól még nem fogod tudni használni a gépet.
2: De én azért hozzáterem, hogy nem mindig pontosak azok sem. Hát az az edzőterem, ahol te is jársz, meg ahol én is jártam elég sokat.
1: Nem pontos, miért?
2: Hát és ráadásul egyébként a tulajdonos Atival beszélgettünk erről, mondom, hogy kérdezte, hogy melyiket használom, vagy nem tudom, mit csinálok ma, mi a programban, és aki mondta, hogy milyen izmokra megyek, vagy izomcsoportokra, és hogy hát de mi ezt használt? Hát mondom, ez arra van, nem tudom, hátra, és megnézi, hogy jé, tényleg. Hát ez nem igaz. Nem értette, hogy miért tették rá. Volt valami egyéb, nem tudom már visszafelidézni, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Nekem se volt úgy egyértelmű, amikor úgy csináltam, meg használtam, hogy az most pont tényleg azt mozgatja, nem volt logikus. Nem lehet, tudom, hogy azokból, ami a rajzon minden. Szerepel, valamit mozgat, de hogy nem direkt pont az úgy néz ki, aha, hogy biztossá vált.
1: Nem, akkor. Azt akarom mondani, hogy pont valamelyik nap hallottam arról, és igazából ennek van értelme, hogy vannak olyanok, állítólag olyan gépek, ahol most már QR kód van. És amikor leolvasod, akkor igazából betöltődik egy videó, hogy amúgy ezt hogy kell használni. Na, az nem ilyeség. Jó, eltart azért, mire egy az edzőtermet végigjárott, és felfogott, hogy akkor
2: hát
1: mi csoda, de...
2: Jó, hát edzeli bentél, nem?
1: De előbb-utóbb fel tudod fogni legalább a dolgokat. Aztán a másik, hogy amikor elmennek így az emberek, és mondjuk itt teljesen maguk vannak, ráadásul nincs egy haver, aki legalább vágná az alapdolgokat, akkor az úgy nehéz. És akkor jön a modern világ, és azt mondja, hogy akkor használj egy ilyen edző appot, és akkor majd az edző app megmutatja neked, hogy mit kell csinálni. Ez nagyon, ez ilyen, tudjátok, ez ilyen baby lépésnek lehet, hogy jó, vagy amikor már vágod. De az a baj, attól, hogy neked most ő azt mondja, hogy nem tudom, A, B, meg C gyakorlatokat végez, de az app nem fogja tudni lekontrolni, hogy ezt jó csinálod, ez a baj. Mert ebben az edzésben, az edzőtermi edzésben az a lényeg, hogy hogy végzed el azokat a gyakorlatokat, érted? És hogyha, most, hogyha komolyan akarod csinálni, most, ha csak hűlni akarsz ott, akkor jó van mindegy, meg ha nincs tétje, mert mindegy, csak mozogjak, akkor oké. Okay. Annyira nem számít, hogy milyen szögben, meg hogy fogod, meg mire, vagy, mire koncentrálsz rá, hogy az állat, az hogy fogod magad megcsinálni? Tehát akkor vagy fogsz egy személyi edzőt, amit tudom, hogy nagyon sokan gyűlölnek, mert hogy azok alapvetően mit tudom én, 150 euró egy személyedző havonta, és akkor mondják, hogy ez már biztos nem fizetem ki, de amúgy meg lehet, hogy nem más 3 hónapra érdemes lenne, mert akkor legalább egy kicsit az alapokba bevezetve valami.
2: Igen, igen.
1: Nem tudom, az is érdekes, de... aztán meg időként elkutyúsz. Ezt is észrevettem már.
2: Persze, de ez ugye megint csak ez ugyanaz a téma, mint a, nem is tudom, tehát a zenében van egy ilyen megfigyelhető jelenség, hogy most már úgy kommunikálnak, nem tudom, olyan emberek is, akik már régóta nem tudom, valamilyen hangszeren játszanak, hogy hát most már a mostani fiataloknak könnyű. Nem biztos, hogy könnyű, arra céloznak ugye ők ezzel, hogy ott van az internet, és rengeteg mindent kaphatsz, tudást, vagy szerezhetsz meg teljesen saját úton járva ugye az adott, nem tudom, hangszerről, vagy valamilyen tudás elsajátításról beszéljünk, és bármiről beszélhetünk igazából, de nem ugyanaz, mint amikor valaki ott van melletted, és így mondja, hogy figyelj, most ez így nem pont jó, ne így tartsd, amúgy csinál, tudod, és én is igazából erre jöttem rá, hogy és amikor megindultam a konditerembe újra, régen mentünk így a haverokkal, mindenkinek volt ilyen időszaka, vagy sok mindenkinek nyilván, akkor úgy csinálgattunk valamiket, de én mindig úgy meg voltam operálva ezzel, tehát mindig úgy mentem a többiek után, hogy akkor mit csinálok. nem alakítottam ki sose, vagy kísérleteztem ki idézőjelesen egy ilyen konkrét edzés típus, tervet, stb. Meg hogy pontosan melyik gyakorlatot hogyan kell végezni, és akkor én is úgy indítottam ezt az egész folyamatot, hogy akkor elhívtam egy ismerősömet, aki tudom, hogy jár rendszeresen egyébként, és akkor így megmutat, és azért basszus, mennyivel másabb az, amikor valaki ott vagy, és itt tényleg különböző szögekből meg tudod nézni, most pontosan melyik lába hogy áll, hogyha pontosan szeretnéd, ugye ez, amit te is mondtál, ez egy fontos szempont. Utána én is már utána néztem egyébként pár videónak és hasonlóknak, persze onnan is megkapod az alapvető információkat, de nem ugyanaz, tudod, mert oké, láthatod magadot, próbálod lekövetni, én is már mondom, sok ilyen gyakorlatot egyébként csak a netről néztem le, és akkor úgy bíztam benne, hogy most én ezt alapvetően jól csinálom, de hogy na, egy ilyen segítőkéz, aki fizikailag ott van is látja, és esetleg beleszól, hogy figyelj, most ne ezt ne egysél, mert én is jártam már így egyébként, ugye hát ezeken a konditermi edzéseken nagyon sok ismerős szokott lenni, és hát sok olyan ember is van, aki meg hát látszik rajta, meg hát világos számodra is, hogy már régóta csinálja, és azért úgy ért hozzá. És én is azért kaptam ilyenkor úgy teljesen random ilyen tanácsokat, hogy akkor így azért, hát ne, picit így állj, és akkor és mindjárt érzed a különbséget, hogy aha, tényleg jobban oda fókuszálódott az erőkifejtés, amint olyan pozíciót tettél fel, amit ő javasolt.
1: Én mondom, hogy ez fontos, de tényleg fontos. Meg a másik
2: súlyok az, hogy... megválasztása, tényleg nagyon sok szempont
1: meg
2: van.
1: Meg az, hogy valaki segít ott a végén, amikor már nem nagyon bírod kitolni a dolgot, és ott neked segít, hogy kimaxol tényleg az erődet, akkor tudod, ez tipikusan az, amikor valaki jön, és akkor kicsit megtolja a kezed, vagy kicsit főhúzza a súlyt, vagy valamit. A múltkor jártunk, hogy nem értettem, hogy ez valami, teljesen lefagytam igazából. Elnézek így, felnézek így az edzőteremben, és láttam, hogy az egyik haverom, ami nyom valami hatalmas útot fekszik alatta, és nem értem, hogy ez most valami trükk, de láttam, hogy túl piros a fejem, mondom, nyilván ez nem trükk. És akkor oda mentem, és láttam, hogy nem is tudtak nekem válaszolni, és akkor nekem kellett, hogy most ezt húzzam, ne húzzam, mit csináljak. De aztán leemeltük végül a súlyt, és akkor mondta, hogy jó van, azt mondja, jó, hogy észrevetted, hát mondom, jó, csak nem tudtam, abszolút nem tudtam, mit reagáljak. Tehát nem tudtam, hogy ez most olyan dolog, ez most valami új fazont próbál, vagy nem tudom, és most elrontottam neki, vagy nem, na mindez. Szóval ilyen, vannak ilyen érdekes
2: dolgok. Ugye ez rosszra is adni magát egyébként, amikor egy ilyen nagyon-nagyon benfentes, nagyon tapasztalt, gyúró emberrel találkozol ismerőssel, és milyen? Akkor így próbál segíteni. Hát azért, mert ő meg a maxot akarja kihozni belőled, ha tetszik, ha nem tudja ezt félretenni. Egy közös ismerősök, hát nyilván, hogy volt, azt hiszem, vendég is itt nálad, valakinél egyébként van, Zsoltinak hívják.
1: Ja, hogy ne, Zsolt.
2: És hát ő így, na, hát látszik, hogy ő ezt, nem tudom, hosszú évek óta űzi az ipart, megfelelően egyébként, ki van gyúrva. Hát az túlzás, de a benchpadon osztoztunk. Mert én ott már csináltam a gyakorlataimat, és így mondta, hogy jaj, ő is ide, akkor csináljuk váltást. Mondom, persze, simán, hát muszáj szüneteket tartani, és mindig meghalok. Nekem az külön egy ilyen nehéz gyakorlat valamiért. Aha. Nekem az úgy, tudod, úgy nem tudom, túl nagy súlya. És ő meg így rávett, hogy akkor na még egy kicsit. Meg ez a, tudod, amikor a végét, hogy kimaxod, amikor azt tudod, hogy már nem bírod. Tényleg azt gondolod, hogy egyet nem bírsz meg kiemelni, és akkor még hármat ki tudsz tolni. Aha. Ugye, hogyha valaki bíztat, meg ugye rávezet arra az útra, hogy akkor hogyan kell itt gondolkodni, és egy pár ilyet végigcsináltatott velem, utána pedig azóta, hát szerintem onnantól kezdve így kerültem azt a padot, hogy úgy voltam. Nekem ennyire azért. Ennyire azért nem akarok nagy mellett.
1: Hát tudod, nem lesz nagyon mellett, nagyon-nagyon hosszú távon. Hogyha úgy csinálod, tudom, akkor majd lesz.
2: Csak annyira kifáradtam, nagyon fájdalmaim voltak.
1: Imádom
2: csodát,
1: az embereket.
2: Fölöltem, amikor... és így kiabált, így mondta, hogy na még egyet, bírod! Tudod, viszi fel a hangját.
1: Hát mit szeret?
2: Persze, így lehet átütni ezeket a falakat az emberben, minden világos, csak
1: ja,
2: úgy tudod, ilyen haveri alapon oda jött, csak úgy jóval fogni a súlyt, ha kell, persze. De aztán
1: nézd, különben az van egy nagyon érdekes, és nagyon tetszik az, hogy végre ezt tényleg most már kitartóan csinálom, mert tudod, mire jöttem rá, hogy volt nekem egy személyi edzőm, akivel körülbelül 8-9 hónapon keresztül építettük az alapokat, hogy úgy valami, és én meg voltam győződve, hogy én tényleg kifáradok az edzéseken, én nagyon megnyomtam ezt most, tudod, úgy voltam. Na, akkor elmúlt megint valamennyi idő, és akkor aztán ugye úgy volt az a hármas trió, ugye voltam most, csak a nevek lényegtelnek, de ugye volt a Zsolti, akit említesz, van az Árpi, meg az Attila, és akkor aztán Zsolti most egy másik edzőteremben van, de az Attila, meg az Árpi, ők elég sokat segítek nekem, főleg az Árpi. És ők nagyon tapasztaltak, nagyon nagy darabok, tudod, és akkor ugye a szárnyaik alá vették a kizvekán, tudod, és akkor pont ez van, amit te mondasz, hogy állandóan átütik ezt a dolgot, és most már hónapok óta szerintem még hát egy két-két és hónap így ütögetik át, és most jövök rá, hogy nem, én nekem a régi edzéseim azok olyanok, mint mikor már nem nagyon akarom megerőtetni magam. Érted, mi a különbség?
2: Aha, aha, igen, hát,
1: hogy,
2: igen,
1: te,
2: igen.
1: Hogy ebben igazad volt ebben a mentális dologban, hogy, hogy át kell ütni, mert te bírod azt még, csak te már azt hiszed, hogy nem.
2: Hát meg mindig növekszik az embernek a kapacitás. Érdekes. Simán beleestem abban a hibába, mert ugye én nem kérdeztem ki senkinek a véleményét, meg úgy meg volt az én fejemben, ugye inkább az a fajta típusú konditermi ember vagyok, aki ugye átmozgatja magát, kicsit kardiózik, ki akar mozogni maga. Nekem az a kardió is egy nagyon-nagyon fontos az része. És nagyjából ez a lényeg. És de ott is ugye el lehet jutni egy olyan szintre, amikor már nem tudsz úgy kifáradni. És akkor erre nem úgy hajlamosak kifáradni. Vagyunk. Nem úgy fáradsz ki, mint amikor első alkalommal mentél, tudod, vagy az első két hétben. Tehát, hogy mindig növekszik az embernek a kapacitás, hogyha rendszeresen csinálja, erre is érdemes odafigyelni nyilvánvalóan, hogy akkor mindig növeld ugye az adott
1: ha valamit gyakorlat,
2: mert valamit, igen. Tehát, hogy megtörténjen az, mert tudom, saját tapasztalatból tudom, hogy önhibámból, hogy én rá tudok, vagy hajlamos vagyok, hogy rá kényelmesedni. Jó, van, lenyomtam, és most egy jól is esett, most nem fáradtam ki annyira, de hát nem is volt annyira eredményes akkor ezek szerint ugye a történet. Szóval, na, ezekre is oda érdemes figyelni, illetve hát ugye ott van az állandó nagyon jó megoldás, hogyha valaki ezt így felügyeli, tehát hogy nem véletlen az, hogy van aki, meg hogy van igény erre a fajta munkára, hogy valaki ott legyen, és akkor tényleg így üvöltsön veled, hogy akkor ezt még végig kell csinálni, nincs megállás, meg tudod, még egyet. Amikor mert tényleg az volt, hogy vége, és nem. Mert
1: nagyon
2: nem.
1: Érdekes, meg most mi, na, most így, hogy a szárnyaik alá vettek, így most vannak különben ezek a, ugye egyértelműen a szabadsúlyos edzés, az sokkal érdekesebb, meg sokkal jobb. Mint ezek a, mint a gépek legnagyobb része, nekem személy szerint sokkal érdekesebb. Gondoljuk csak bele, de nem menjünk ennyire részesen bele, de láttad már te is, mert az minden edzőteremben van, ezt úgy hívják, hogy Smith keret, vágjátok, hogy mi az? Az egy ilyen nagy keret, amiben egy ilyen keresztrúd van, és az a lényeg, hogy csak föl meg lemozog. Uh-huh. És ez nagyon érdekes dolog, mert csak föl meg lemozog, ugye a keret meggátol, hogy előre-hátra mozog, csak föl meg le. Ez alá be tudod rakni a benchpadot, befekszel alá, emeled ki a mellkassa dolgozol, ugye akkor az biztos, hogy csak fölfelé meg lefelé fog menni.
2: Igen.
1: Amikor googolsz, akkor alá állsz, tudod, és legugolsz, és biztos vagy benne, hogy az csak le meg fölmegy, nem lesz vele más. Na most ugyanezt a szabad súllyal csinálod, akkor ugye ott aktivizálod sokkal több izom, mert egyszerűen meg is kell tartod a jó irányba, ugye? De hát, hogy ott már tényleg csak te vagy, ott már nincs gép segít, ami segít. Na de itt viszont jönnek a technikák. És én most például rájöttünk, hogy én konkrétan nem tudok googolni, edzőtermi googolást csinálni, és most már múltkor hát legalább 20 percet csak a technikát gyakoroltok, hogy amúgy hogy kell.
2: Aha.
1: Mert hogy amikor googolsz le, akkor is, hogy mennyire fontos attól. Ez csak azért mondom, hogy ilyen érdekes, hogy mennyire, szóval hogy miért nem tudja app megtanítani szerintem.
2: Hát mert, hogy, ezért, mert te azt gondolod, hogy nem működik.
1: De nem, mert magyarázzák, hogy folyamatosan, hogy most googolj le, most akár súly nélkül, csak googolj le, és figyeljük, hogy a talpadon hova teszed az egyensúlyt. És automatikusan a lábfejemre teszem az egyensúlyt, és mondják, ez nem jó. Rosszabb pozíciód, tedd arrébb a lábad, a sarkad, de a hátsó rész kell legyen erős, ott kell legyen az összes nyomás. És akkor próbálod, és így tudod, így nem akarja a tested megcsinálni, érted? Mert neked nem kényelmes az úgy, meg nem áll rá, pedig úgy lesz majd a jó. Értitek? Szóval ez annyira komplex, de így van értelme szerintem. Na most ez az, amikor tényleg úgy érdekel a téma, és akkor akarod csinálni azt, hogy át akarod magad csak egy kicsit mozgatni, vagy karban tartani magad.
2: Igen.
1: Az teljesen más szerintem, ott akkor lehet, hogy nem kell így belemenni ennyire mélyen, de alapvetően nekem tök izgalmasabb, hogy minden alkalom egy picit többet tudok meg. És akkor ez nekem így, én nekem ez ilyen érdekes, akkor ilyen kihívás, akkor nem unalmas, tudod.
2: Persze, amikor... meg hát ebből is látszik, hogy millióféleképpen lehet ezt kombinálni.
1: Igen. Azért, mert amikor úgy magam mentem be nagyon-nagyon régen, úgy próbálkoztam, akkor mindig úgy, akkor nekem volt olyan konkrétan, tudod, hogy meséltem régen, hogy annyira demotivált vagy, hogy nekem volt, hogy ültem az autóban már az edzőterem előtt, azt úgy voltam, hogy nem megyek be.
2: Sokan ülnek így.
1: Tudod, de hát
2: szerintem ott.
1: Ilyen érzésem van, hogy nem megyek
2: be. Az egy ilyen populáris váróhely egyébként szerintem, sokak életében.
1: De a másik, hogy érted meg azt, hogy különben mikor szóltál oda az első emberhez, vagy valami? Ez egy nagyon érdekes dolog. Ez az edzőteremben kivel ismerkedsz össze? Című történet.
2: Nem is tudom, hogy volt-e ilyen. Inkább csak ilyen az ismeretségi alapon történő kommunikáció.
1: Sose volt idegen?
2: Úgy értett hozzá akkor. Tehát én úgy tanácsot úgy nem kértem, mert úgy
1: nem volt úgy bármit, csak dumálgatni. Történik egy interakció, hogy valakivel ja, úgy persze, ismerkedsz meg, hogy
2: ja, hát az edzőteremben? Aha. Szerintem nem feltétlenül. Hát max ez, hogy kialakul előbb-utóbb egy ilyen arc szintjén történő felismerés, ismerettség, és akkor már így köszönsz ezeknek, akkor ott már lehet, hogy egy-két ilyen kis gondolat elhangzik, hogy valami pár mondatos izé, tudod, kommunikáció. De olyan nagyon nagy kapcsolatépítések nem voltak, mondom, itt azért hozzátenném, hogy én a téli időszakban jártam mindig, és amint kezdett jó idő lenni, akkor én már úgy kint szeretek mozogni, és lehet, hogy ez miatt is úgy nem tudtak tartósan kialakulni ilyen kapcsolatok. De hát jó fejek az emberek igazából. Veszélyesnek tűnnek, azt azért tegyük hozzá, hát mindenkiben ott van ez a amellett, hogy neked el kell menni mozogni, tudod, idegen terepre mész, esetleg még edzés terved sincs, és félsz, hogy most akkor ilyen hülyének fogsz tűnni, és ott majd szédelegsz, meg nem tudom, izé nem tudsz majd mit csinálni, mert nem tudod, hogyan kell használni, akkor ez még hozzájárul az, hogy itt rengeteg ilyen kigyúrt ember van, akik általában ilyen gorombán néznek egyébként, és nem miattad, hanem olyan. Ő alapvetően olyan, igen, tehát ő úgy csinálja az edzését, így koncentrál.
1: Az lesz a legkedvesebb ember aztán.
2: Igen, ez megtörténhet.
1: Ebben benne van.
2: Igen.
1: Benne van a pakliba.
2: Tehát tényleg úgy néz ki, hogy nem tudom, hogy nem meredek közelíteni igazából, már méretei miatt sem, meg ugye az arc kifejezése miatt, meg ugye alapvetően ugye ezek, akik ilyen nagyon fanatikusak, úgy megpróbálják kizárni a külvilágot, sok olyat látok, akinek ott van a nagy füles a fején, hallgatja a zenét, és nem érdekes semmi más, tudod, hogy hozzá se tud szólni, mert nem hallja, vagy tudod, olyan érzésed van legalábbis.
1: Én akkor megpöcsögtetem a vállukat, mert fáj a mája. Főleg az, amikor tudod, hogy meddig használod a... Hát nem, de van az, hogy meddig használod a gépet, tudod. Ez a tipikus, meg kell kérdezni. És akkor ül, és akkor tudod, hallja, és akkor tudod... Igen. Hát akkor megpöcsög, te nem mondom, és akkor tudod, kiveszik, és akkor mondom, hogy gép, mennyit használod.
2: Igen. Úgyhogy érdekes ez a közeg igazándiból.
1: Nagyon érdekes, nagyon emlékszem még arra, hogy tudod, az a nagyon szörnyű. Tehát én nekem mindig ezek az első napok, ezek szörnyűek. És emlékszem, hogy arra, amikor életemben először mentem bélyebb, és az az egyik, amivel kezdtük is, hogy nem tudod, hogy mi mire van. A másik pedig az, hogy érted, eleve már, aki odajár 1000 éve, már pontosan megvannak, hogy ki kivel klikkesedik, és akkor te meg úgy állsz, és akkor mikor magad vagy az olyan nyomorút, mert úgy állsz, és akkor úgy, mikor szünet van, akkor úgy állsz, akkor leülsz, akkor, de most nyomkod a telefont, az megint béna. Akkor sétálsz, akkor nem tudom, akkor csinálod megint, akkor...
2: Kellemetlen egy kicsit.
1: Rossz az elején.
2: Sokan a telefon használatba menekülnek egyébként. Igen. Azért is van ez szerintem, mert akárhova nézel, főleg, hogyha ilyen forgalmasabb időben mész, akkor így is úgy is találkozni fog a tekinteted valakivel. Vagy a más nem, akkor nézel egy gyakorlatot. De nem azért nézed, mert most nem tudom, mik a szándékaid, bárkit érted.
1: Én azért néha azért is nézem.
2: Plusz ott a rengeteg tükör. Tehát előbb-utóbb csak nézni fogjátok egymást valakivel, és ez is egy kicsit ilyen fura szituáció, hogy azért össze vagy zárva sok emberrel, tudod, és tükrök mindenhol, és ott vannak, és közel vannak, és és akkor nagyon sokszor már eszhet, hogy nem tudsz hova nézni, és kicsit ilyen a padlót nézem, mert nem tudom, hogy vagy álltam a telefon.
1: Meg a mi közegünk az a legszebb, hogy mindenkiről valamiért azt feltételezett, hogy szerb, és ez nem igaz. És én ebbe beleesek rendszeresen, tudod, és akkor kommentálsz magyarul. Te szoktad csinálni?
2: Kommentálás? Hát nem egyedül szoktam menni, és akkor magamban a motyogni, és akkor ott lehet, hogy baj
1: vesznek. Fogtam ott valami nekem olyan súlyt, ami nekem elég nagy, és láttam, hogy jön egy valami csajsz, és levesz két hasonló súlyt. Ugyanazon a részen, ahol én vagyok. És mondom a kollégának, a barátnak, mondom, hogy ha most ez a csajsz, ez a kis csajsz, mondom, ezzel fog ugyanúgy mellezni, mint amit én csinálok, mondom, és azt mondom, hogy leugrok a hídról, mondom, ez biztos nincs az Isten. És tehát így próbálom csinálni az egészet, és ő meg majd más gyakorlatot, és akkor utána tudod, így 20 percre hallom, hogy ő is magyarul beszél valakivel.
2: Hoppá!
1: Hoppá!
2: Hát itt állunk, vigyázzék el ezekkel a dolgokkal igazából.
1: Szopító. Na minden, de még jó, hogy nem valami durvát mondtam, hogy hallod, jó, meg kéne, tudod, de nem volt ilyen.
2: Jó, hogyha régóta jársz, akkor már kialak az ismerettségi kör, akkor rájössz, hogy tök jó fejek egyébként ott is az emberek, tehát akkor már egy nyugi van. Amíg ez nem történik meg, addig meg ugye vannak ezek az ilyen olyan biztonsági zónák.
1: Na, azok mi?
2: Az egyik ez, hogy haverokkal mész, tehát valakivel, tudod, akkor van egy ilyen biztonsági zónád lényegében.
1: Az igaz.
2: A másik opció meg szerintem, ami kulcsfontosságú, tényleg az, hogy konkrét edzéstervvel menjél. Hogy ne legyen még az a hülye keresgél is, és ott már akkor tényleg el fog menni a
1: kezdetben. De muszáj keresgélre, mert nem fogod tudni.
2: Egy
1: nem
2: picit, de hogy tudni. Valami célzottság legyen. Ja. Neked most nem tudom, akkor tudod, mellizomra kell valami, vagy bicepszre, tudod, és akkor gép, akkor ki szabadsúly, vagy mit csináljál, hogy csináljad. Érdemes konkrét tervvel menni, és akkor ilyen célzottnak tűnsz, ilyen határozottnak, és akkor amint ez a kép megvan, vagy úgy érzed, hogy akkor ezt mutatod kifelé, akkor ilyen biztonságosan tudsz ott létezni. Nem lesz, nem fogod magad kellemetlenül érezni.
1: Ez a lényeg. Írja Atti, hogy azt se tudom, hogy volt-e edzőteremben valaha. Hát igen, mert hogy Mert hogy igen, az Zati féle beszólás nekem a kedvencem, hogy az én edzőterem a darálóban van a 20 kg-os zsákok és vödrök. Mert most kérlek, valaki írja meg még azt, hogy ezek a testépítők, ezek lufi emberek, és hogy a falun bárki leemeli őket, de hát hogy ezt még most valaki még írja meg. De hát és akkor sőt még valaki írja, hogy én azért nem járok edzeni, mert félek, hogy túlizmos leszek, ez még hiányzik.
2: Van ilyen is?
1: Rengeteg. Nem merek edzeni.
2: Ez olyan, mint ha valaki azt mondaná, hogy az én hibám az a nagy szívem. Az igen. Az én hibám.
1: Tudod, van ez az ilyen, hogy ez amikor tudja, ezek lufi emberek, mert bead magának egy injekció szteroiddal, és hirtelen felszed 40 kg izmot.
2: Nem, érdekes amúgy, hogy nem. Tehát, hogy
1: mekkora tévhitek
2: időnként egy-két ilyen, számomra is én ezeket ilyen felhő embereknek szoktam nevezni, tehát látok ilyet. Azért vannak, tehát érted?
1: De én nem is értem, hogy mire gondoltak.
2: Izmosodik, és akkor még úgy pumpál olyan szereket, ami az elvégzett gyakorlatok után akkor még úgy oda koncentrálja a dolgokat.
1: De tudod? Ez ilyen nincs basszus, Zoli, ne haragudj. Ezt nem értem, hogy az emberek még gondolják. Olyan van, hogy a vér ellátja az izmokat a edzés alatt, és ott mindig nagyobb vagy az edzés folyamán, mert ezt úgy hívják, hogy ez a pump, ugye, hogy fel vagy pumpálva. Adott edzésnél, és azért is ott mindig jó csinálni egy fotót, utána mindig kicsit visszaesel.
2: Azoknak a szereknek a használatára gondolok, amik direkt oda koncentrálják, és olyankor történik az, hogy erre még ráedsz, tehát nem kamuzza el, nem az történik, hogy bead egy injekciót magának, és másnap izmosan ébredi.
1: Csak szeretném megérteni, mi az, hogy oda koncentrál, az mit jelent?
2: Mit tudom én, protein, por, stb. Tehát, hogy úgy érvényesül a szervezetben az elvégzett munka, hogy abból ténylegesen valami komoly izomzat tudjon növekedni, esetleg egy picit gyorsabb ütemben, mintha mondjuk te ezt természetes úton végeznéd el a megfelelő kajáknak a kiválasztásával. De nyilván már az olyan fajta táplálkozás, hogy nem tudom, te ilyen tudod, kizárólag csak csirkehús teszel, meg tojást, meg tudod, ez a nagyon szélsőséges hozzáállás, tehát nyilván ez is a részét képezi ennek. Ezekre az emberekre gondolok, hogy látszik rajtuk. Létezik az a típusú izmos ember, aki valahogy úgy arányosabban oszlik szét, és van az, akinek túl nagy a keze, tudod, érted, hogy mire gondolok? Tehát, hogy ezeket gondolják lufi embereknek, aki kvázi fölfújja magát. Világos számomra egyébként természetesen az, hogy ez nem így történik, hogy akkor beveszi, és akkor popáj, tudod?
1: Igen.
2: Tehát, hogy rengeteg edzés van ez mögött, csak ott egy kicsit érzek egy pici ilyen tudott túlzást. Ahogy kialakult az a fajta kép a konditermi izomzatra gyúró emberekről, hogy tudod, így fölül így nagyon izmos, és akkor ilyen pálcika lábai vannak.
1: Jó, abban van valami, mert én is utálom a lábnapot.
2: Ezért mondom, hogy ez egy picit aránytalan, de ez csöppet sem azt jelenti, hogy most nem tudom ki miben erős. Az meg a másik, amúgy meg csak ennyit tennék még hozzá, hogy különböző sportok vagy erőkifejtések, ha súlyemelésről beszélünk, és akkor ezt párhuzamosíthatjuk valamilyen, bármilyen módon is mondjuk a fizikai munkával. Tehát azok úgyis ügyesebbek lesznek abban a munkában, mert ők azt végzik, ezek az emberek pedig jobbak lesznek a súlyemelésben, meg a nem tudom, ezekben a gyakorlatoknak a végzésében, mert ők meg ezt csinálják igazából. Ezt onnan lehet látni már igazából, hogy én is, amikor nem tudom, elmentem olyan ismerősömmel, aki rengeteget fut és nagyon jól fut, és tényleg elképesztő kondia van, elmentünk biciklizni, ő nagyon nem igazán biciklizik, én meg folyamatosan azt csináltam. És nem bírta tartani a tempót egy idő után. Igen, mert teljesen más fajta képpen hasznosul a szervezetben, vagy érvényesül ez a fajta mozgás.
1: Hát csak amúgy igen, van, nem, hát ebben van valami. Van benne, az nagyon fontos, amit mondtál, tehát hogy ne keverjük a szteroidokat, a proteint, a kreatint, meg ezeket a dolgokat, ez nagy egy kalap alá vegyük, de hát ezt inkább olvasatok utána, hogyha valakit ez érdekel. Az, hogy a Dénes amúgy még mindig reflektál erre a diktálásra, azt mondja, sziasztok, jó dolog ez a rendszer, mivel én olyan gyorsan írok, mint egy csiga. Úgyhogy lehet, hogy ő most diktál.
2: Praktikus ez, persze. Én nagyon sokszor szoktam még olyankor is használni, amikor tudnék írni, de egyszerűen nincs kedvem.
1: Azt mondja Gábor, amúgy a zsákok a farmakon általában 50 plusz 5 minusz, tehát 50-55 kilogrammosak a zsákok, kukorica, búza, ezeket kell emelgetni. Ez biztos, hogy haláli lehet, de hát, hogy ez még egészen elképesztő. Hát jó, én nem tudom. Milyen zsákok ezek, basszus? Én annyi farba voltam, nem. De igaz, láttam ilyen zsákokat.
2: A cementes zsákok brickben, mert az ilyen 50 kilós, a nagy. Az a rendes. Őt én nem elgettem elég sokat.
1: Jött egy új. Atti az, hogy Atti többet nyomtok, de a falusiak kevesebb súllyal kitartóbbak. Mondom, ezek gyerekek milyen üzenetek.
2: Fölösleges összehasonlított egyébként.
1: Ezt most kezdünk átmenni olyan, mint az Android meg az iPhone, tudod? Vagy a vegán meg a húsevő meg a tudod?
2: De igazából tényleg, tehát hogy mondjam, fölösleges azzal idézőjelesen nyugtatni magunkat, hogy azért nem megyünk el sportolni, mert én kisportolom magam a munkán. Egyszerűen csak döntés kérdése. Ha van kedved, menj el sportolni, ha szeretnél sportolni, vagy nem tudom valamit elérni abban, legyen szó kinézetről, vagy kondíció elérésről, vagy bármiről, teljesítmény elérésről. Ha nem, akkor meg nem. Én emögött érzek egy ilyen túlzás, hogy tudod, azzal tudod, hogy az a téma, hogy azért nem megyek el, mert én amúgy is tudod kidolgozni. Oké, hát na, hát nincs ezzel baj.
1: Nekem az az érdekes, hogy vannak általános összetűzések, és három kategóriában látom ezt állandóan. De hát, hogy most nem rossz, de én ezt el kell én mondjam, mert megőrülök már tényleg, és nem akarok senkit megmondani, de mi van az, hogy az almás telefonos csak használja a telefonját? Az androidos mindig elmondja, hogy mi hülye az almás. Pedig az csak ül, azt csinálja a dolgát. Tehát meg se szólalt, de elmondja, hogy te hülye vagy, az biztos. Utána, amikor elmegyek egy társaságba, és eszünk, vagy valami, akkor én egyszerűen megfogom azt a kaját, kiteszem a tájéromra, megeszem, dumálgatok a többiekkel, stb. A vegán mindenkinek elmondja az első 15 percben, hogy ő amúgy vegán, és amúgy, hogy te nem sírsz, amikor eszed a hús, mert hogy nem hallod a kis, nem tudom, malasztak a síró hangját, amikor a szád...
2: Hát kell törni ezeket a falakat, tudod?
1: Oké, jó, és akkor ugyanez van, hogy tudod, hogy beszélsz az edzőteremről, és amíg a faluról mindig jön valaki, aki el fogja mondani, hogy ha-ha, nem bírod felemelni a zsákot, addig én soha az életben se érzem, tehát nincs ember a földön, aki beszélt az edzőteremről, és amúgy mondja, hogy ja, amúgy falun, nem tudom, én nem tudom, mit tudnék csinálni. Hát de honnan jönnek ezek a furcsa összehasonlítások? Azt írja, de én nem bántottam az almásokat, de nem rólad van szó, hanem hogy általában ezek azok a
2: igen,
1: témák,
2: ezek globális ilyen forgó dilemmák és viták, így
1: amik
2: van, így
1: mindig valamiért összeütköznek, ugye? De érdekes,
2: igen, igen. Hát talán az egyfajta magyarázat lehet a sok mellett, feltételezem, hogy tudod, ott van az érzés az emberben, hogy én jöttem rá, én voltam okosabb, mondok egy példát mindjárt erre, te almás telefont használsz, nagyon sok pénzért vetted meg, hülye voltál, és sokkal olcsóbban jutottam hozzá ehhez a készülékhez, és elkezdem győzködni magam, hogy ez miért jobb, mint a tiéd, vagy miért legalább ugyanolyan jó, mint a tiéd, érted? És ez kialakít az emberben egy ilyen kényszer, szerintem, hogy ezt ki kell mondania magából, neked kell segítenie, tudod? Ne menj el gyúrni, menj el dolgozni falura, tudod? Inkább gyere,
1: dobálni. A vegán miért éri?
2: Azért ő is megfejtést tett, tudod, az emberek nagy része az húst fogyaszt, mert ez így működik, ugye, hát 2 millió évvel, amióta létező, ugye?
1: Elég régóta.
2: Ez most tegyük zárójelbe, tegyük félre, jöjjünk rá arra, hogy a vegánizmus az sokkal jobb az emberi test számára, és ezt a megfejtést, ezt világgá kell kürtölnie. Segíteni akar szerintem.
1: Nekem van egy nagyon jó barátom.
2: És egy kicsit a maga igazát előtérbe helyezni, tehát az mindig egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye ez a fajta szereplés.
1: Nekem van egy barátom, szerintem. Egy nagyon jó barátom, aki megpróbált vegán lenni. És akkor egyszer eljött velük rostélyozásra, és ott kibírta, hogy ne egyen húst. De már láttam, hogy tudod, amikor az orrnyukad, úgy tudod, úgy tágul, meg úgy szűkül, tudod, úgy gyorsan, tudod, amikor érzed, hogy a csavapugy.
2: Mint a dob macska, tudod, így repült az orrnyukával előre az illat felé.
1: És akkor utána a következő alkalommal azt, hogy tudjátok, hogy jó ez a vegetárián világ, de adjatok egy tál csavapugyat.
2: Én egyszer kipróbáltam, csináltunk egyszer egy ilyen teljesen húsmentes rostélyozást, de csak így otthon, így ketten, és vettem zöldséget, és amúgy baromi finom. Ezt azért hozzátenném.
1: Mi az, zöldséget?
2: Zöldségeket sütsz meg rostélyon, így füstösen. Fantasztikusan rossz. Finom. És tényleg, tehát igazából fújó laktunk, tehát abszolút nem is gondoltam a húsra, de magában, tehát így most azt elkezdeni hirdetni, hogy akkor a hús vesszen, tehát nem igazából, mert én is szeretem, tehát hogy de na mindegy, hát nem tudom. Érdekes ez, amikor mindenki ilyen, vagy sok mindenki ilyen harsányan szeretni a saját, a maga igazát, tudod, így valahogy.
1: Azt mondja az egyik hallgató, hogy azt mondja, a falusi sportok, például a futás a kombány elől, az elég extrém. Futás a kombány előtt,
2: hát reméljük, hogy nem üldözi.
1: Futás a kombány után, az kevésbé extrém.
2: Aha.
1: Mondjuk igen, na jó, de hát mindegy, meg... Szóval nem is ezért, hát én emlékszem arra, hogy vannak ezek a különben, meg ezek, én úgy hívom őket, hogy a szuper parasztok, és ez a legjobb indulattal mondom. Ez akkor volt, amikor amikor ilyen 20 pár évesek vagytok, és van mindig egy-két falusi barát, aki irreálisan erős. Általában ez nagyon sokszor nem néztek ki sehogy se, de tudod, ilyen nagy darab, meg olyan diatoros, stb. De tudod, ilyen látszik rajta, hogy ez nem tudom, az embert azt nem megüti, hanem így megfogja így a, nem tudom én, így a fenekénél, meg a nyakánál, és átdobja a feje fölött. De hát, hogy tudod, vannak ezek az ilyen szuper humanek, szuper emberek. Úgyhogy igen, van mindenféle.
2: Így van, és ez a másik téma egyébként, hogy ezért sem állja meg a helyét, ez a dilemma, meg ez a vita, amit ilyenkor indít már ki is, hogy tudod, hogy mintha az lenne a célja valakinek. Szerintem a legtöbb esetben az, aki konditermi edzés mellett dönt, meg a gyúrás mellett, az nem feltétlenül azért csinálja, hogy elsődlegesen azért most erős legyen, hanem hogy legyen egy normális testkép, amit ki tud alakítani, amit önmagáról alkotott a fejében, és az esetleg a valóságban is megtörténhet. Úgyhogy
1: ezek mindig az egész mondandók vége, hogy amúgy különben annyian élünk itt egymás mellett, meg egymással, hogy tudjátok, szeretet van. Ez a lényeg.
2: Hát nyilvánvalóan, persze.
1: Ez a lényeg, nem az, hogy nem kell itt furkálni egymást így, meg úgy, meg amúgy, hanem szépen menni erőre.

0: az ágyba a lustaságok!
1: Pannó reggeli 95.5.
2: A reggeli legjobb pillanataiból. Dobd be, Zoli! Zoli közül meghal. Tatikám, itt vagy?
3: Na.
2: Tatikám, mi a következő?
3: Ezért fizetsz többet az önkiszolgáló kasszárral, mint kellene. Ezért többet fizettek? Soha nem fizettem többet. Elolvastam tegnap a cikket, egyébként én is meglepődtem rajta, hogy végigolvastam.
2: Na, és mi a lényeg?
3: És az a lényeg, hogy sokan elvileg abban a hibába esnek, hogy kétszer húzzák le az adott árut.
2: De azért hát nem... de hogy lehet? Ilyet nem lesz hülyeség.
3: De miután kétszer is én használom, kézzel én rászoktam egyébként.
2: Hát ezt az ön kiszolgálós részt?
3: Igen, én külön szeretem.
2: Én is
3: nagyon
2: szoktam.
3: Érdekes, mert a fiam vezetett rá erre.
2: Na.
3: Hogy mesélj. Amikor így mentünk így együtt a mondjuk a Lidiékhez, akkor akkor mindig oda akar menni. Hát mondom, de nem nagyon tudom kezdeni. Ő már ezt tudja. Már így
2: komolyan?
3: Látta, tudja. És
2: olyan, azért vannak kérdései.
3: Olyan tempóval kezeli, és így néz, én csak így próbáltam lekövetni, hogy mit csinál, de mindent pontosan csinált. Kérte tőlem a kártyát, ő fizet, elveszi a számlát, kinyitja a kaput.
2: Mi tudja?
3: Megtanulta.
2: És, wow.
3: És aztán elkezdtem úgy figyelni, hogy mit hogy csinál, és igazából amúgy végtelenül egyszerű a használata.
2: De azért van egy pár kérdés, hogy Zoli, ha te ennek az expertje vagy. Szóval, hogy bal oldalra muszáj felpakolni
3: az összes nem. Ez a lényeg, hogy nem.
2: De akkor meg hogy?
3: Maradhat a kosárba. Ez bennem is dilemmát ébresztett egyébként, mert ugye sokszor van azért nagy bevásárlás alkalmával, hogy azért nem fér föl minden. Főleg, hogyha te ilyen nagyobb tárgyakat veszel, tudod, és ugye elfogy a hely, bentartod a kosárba. Egy érzékeny pontja van egyébként, az már kitolt velem is. A jobb oldalra, ahova pakolod az árut, az folyamatosan méri, de az ilyen elképesztően ultraérzékeny mérlegként is működik. És egyszerűen kicsit így neki támaszkodtam, de nem ültem rá, vagy valami, hanem hozzáértem a lábam, és az már eltorzította a súlyt nála, képzeld el, a széli, az, ahogy hozzáértél, és onnantól kezdve hibákat jelzett, és nem engedte át az árut, és nem is akkor szólni kellett ott valami ott dolgozónak, akkor így mondta, hogy hát igen, vigyázzunk, ne érjünk, ne nagyon érjünk hozzá, mert tényleg ilyen érzékeny az a mérleg. Tehát az pontosan nézi, hogy nem tudom, mennyit írtál be, és akkor az megadja, hogy egy ilyen kis kiflit teszel be, akkor annak is érzékeli pontosan a súlyát, tudod, és ha valami nem stimmel, akkor nem enged át. Tehát azt kell szabadon hagyni.
2: Érdekes, mert múltkor pedig mondom, hogy ugye ott az érdekes a Lidinél, hogy ott nagyon sok olyan normál termék nincs, hanem ilyen spéci termék. És én meg mentem este ilyen összejövetelre, tesóm is itthon volt, az utolsó pillanatban beszélt valami munka, elcsúsztam, 9-kor tudtunk megindulni. Hát mondom, most 9-kor hol fog vásárolni ezek kis standard dolgaimat, én mindig úgy megyek ezekre az összejövetelekre, elmondom neked, egy Zero Coxi, a nagy, meg a Pax Moki, meg mit tudom, egy 6-os sör, ennyi. Vagy 4-es, elég nekem az. És akkor mondom, hát most, hát jó, de nincs semmi, itt bemegyünk oda. Hát szerencsére van, olyan napok voltak, hogy ez mind volt. Na mondom, ilyet rég láttam már. Oké, és akkor mondom, hogy gyerünk ehhez az önkiszolgáló részhez, mondom a tesómnak is, titit nyomkodom, és így mondom, mi a franc?
3: A sör miatt biztos, ugye?
2: Igen, hogy jönnek ellenőrizni, hogy én 18 plusz vagyok.
3: Igen,
2: és akkor először mondtam, hogy milyen hülyeséget, aztán rájöttem, hogy ja, hát igen, mert önkiszolgáló, és akkor gyerekek ezt úgy bírnák venni, mint az állat.
3: Így van, tehát ott akadhatsz fel, ott kell segítséget akkor... kérni, de minden egyéb, ami nem alkoholos, az át tud venni egyébként ezen az ellenőrző felületen.
2: Meglátott a nő, akkor nem volt sok kérdése, mondta, jó van, ez már biztos, hogy 40 éve is.
3: Főleg a Lidiéknél egyébként ott ilyen nagyon érzékeny, rögtön érzékeli, még akkor is, hogyha el van csúszva ez a kis bárkódrész, vonalkódrész, és igazából egyéb. Tehát, hogy lecsekkoltatod, most nem tudom, néha így kérdezi, ott féltem mindig az ilyeneknél, mindenkinek van valami félelme. Az enyém az volt,
2: micsoda?
3: Hogy ha te ilyen zöldséget, gyümölcsöt, vagy valamit itt, ilyen rimfuxba veszel, igen, hogy akkor az hogy írom be, hogy találom azt meg, és itt nincsenek kódok, semmi, végtelenül egyszerű a menü, nem
2: Pobrötje.
3: Tudom, betét, száraz, péksütemi, sús péksütemét, akkor ott ki tud választani a nagy kategóriát, és nagyon szép kép, ábrák vannak, felismered azonnal, beírod, néha kérdezi, hogy nem tudom, hány darabot vettél, akkor az bepötyögöd, oda teszed, és így minden tökéletesen működik.
2: Jó, de azért fel kell fogni, mert nekem kellett szerintem egy 18-20 vásárlás, mire úgy kezdtem igazán rájönni. Addig mindig errorozott.
3: Igen, de én mondjuk amúgy nem szoktam úgy kapkodni, meg szerintem én nem vagyok még ott sem túl gyors, de még így is nagyon sokszor gyorsabban átérsz, mint ha beállnál mondjuk a sorba, tudod. Pedig ott alapvetően gyorsan dolgoznak, elképesztően gyorsan dolgoznak a pénztárosok, ugye erről mémek születtek, hogy nem tudom, repülnek az arcodba a tárgyak, tehát nem bírod elpakolni, se nincs időd.
2: Nagyon durva. Közben különben Szatyi írja, hogy a Shopitor radar a központ felé.
3: Hoppá.
2: Köszi az infót. De hogy lehet, de nem lehet duplán lehúzni, basszus. Hát tudja a mérleg, hogy valami el lett rontva.
3: Így van, ezért hogy is sántít ez a sztori.
2: Ugyan már.
3: Meket eszünkbe jut ugye az a megfejtés, amit egyszer mondtunk, az mindig ilyenkor eszembe jut legalábbis az önkiszolgálós kasszák kapcsán, hogy valaki ugye a banánsúlyát, miért? Mi volt, amikor PlayStation-t lopott? És megnézte, hogy mekkora súlya van, és akkor banánt csekkoltatott le vele.
2: De nem, hát az tudod, hogy...
3: a PlayStation-t, és egyforma volt a súly, csak azért nem tudom, mert szerintem itt tényleg annyira a sebészi pontossággal méri, hogyha pici, minimális, nem tudom, ilyen grammos eltérés van, akkor már nem megy át.
2: Tehát hát nem tudom, fickó lemérte, és megnézte, hogy mennyi, hány kiló egy becsomagolt PS5, és ugye még a bolton belül fogott annyi kiló banánt, és azt így lemérette, és kapott egy bárkolót. De bárkolót nem az acsira rakta rá, hanem a PlayStation-re.
3: Igen.
2: És akkor így vitte ki az automata rendszerbe. Igen. Ez egyszer ment át, visszament pár napon, hogy vegyen még egy PlayStation-t.
3: Sokat kellett.
2: Elkapták.
3: Szereznie, igen.
2: Úgy érezte, hogy most egy új világ nyílt meg. Gondolom, tervezte, hogy már nem tudom, így fog menni tévét is, meg stb. De
3: fura is ez egyébként, ami nem is nagyon gyakori, főleg nálunk szerintem, hogyha mondjuk ilyen elektronikai kutyüket szeretnél venni, azok általában el vannak zárva. Tehát ez egy kicsit ilyen más úton szokott eljutni a pénztárokhoz.
2: Tisztában vannak vele.
3: Szólni kell, kizáratni, kivenni, ő hozza oda, nem tudom, azt máshol fizetett. Tehát én nem nagyon tudod így kijátszani a rendszert, vagy legalábbis mindenképpen nehezebb. Úgyhogy, de nem tudom, én mondjuk tök jó el vagyok ezzel az önkiszolgálással, és nekem az a pozitív csalódás még, vagy a tapasztalat, hogy nagyon kevesen használják, és tényleg, amikor a legnagyobb őskáosz uralkodik mondjuk a Lidiéknél is, mert akciós nap van,
2: igen.
3: Olyan, tehát ilyen kilométeres sorok, és a pénztárok, tehát az önkiszolgálós pénztároknál meg így tudod, ilyen 2-3 foglalt legfeljebb, és az összes többi így szabad, tehát így bemehetsz oda bármikor, de baromi gyorsan meg vagy igazából. Érdekes, és addig is lefoglalod magad, hogyha belegondolsz. Hát nem az, hogy állsz igen. És unod magad, hanem ezért dolgozol, megcsinálod magad.
2: De múltkor milyen cuki volt egy idősebb pár, állnak, úgy, valaképpen valami nagyon sokat vásárolt, én meg beugrottam valami két pici dolog, én már meg nem mondom, hogy miért, és tudom, hogy áll ez a valaki, akinek nagyon sok cucca van, meg áll egy pár, de látom, hogy külön vásárolnak. És fölrakták úgy a cuccokat, és én meg ott állok, és néznek rám, mondják, hogy nekem csak ez van. Mondom, aha. Mondtak, hát akkor menjek nyugodtan elébbük. És nézzük, hogy menjek elébbük, mondom, hát nekem ilyen még nem volt semmi.
3: Nekem sokszor van ilyen.
2: Tényleg? Mondom, nekem, jó van, nekem biztos ilyen rossz fejem van. Rám néznek, azt mondja, na mindegy, ez mindjárt megöl, vagy nem tudom, na mindegy. És akkor gyorsan vettem még egy-egy kis csokit, és akkor ott adtam neki, mondom, kösz szépen. És akkor, hogy ne, ugyan már nem mondom, önök az első, akik valaha előre engedtek, úgyhogy mondom, ez a minimum, mondom, hogy tényleg egy-egy csokit kapjanak.
3: Adsz pénzt. Nekem gyakran nem szoktak egyébként, tényleg? Amikor tényleg nagyon kevés cucca nász oda,
2: akkor neked, neked ilyen szimpatikus városi srác fejed van.
3: Előre engednek.
2: Nekem sajnos nem.
3: Aranyosak. Igen. Az emberek.
2: Meg azt tudja, hogy te miket szoktál vásárolni, lehet, hogy te ilyen cuki dolgokat is vásárolsz, és akkor
3: így megedik. Igen.
2: Ilyen
3: habcukorkákat szoktam.
2: De múltkor anyám elküldött uborkája, akkor nagyon hülyén éreztem magam. Azt mondta, hogy jössz haza felé, kérlek, mentem az ő kevédre, kérlek hozzá egy uborkát. Most mondom, májkéti, mondom, most megyek egy uborkáé. És tudod, álltam, és gyerekek, én nem azért, de tényleg álltam sorba, és fogok a kezembe egy rohadt uborkát. És azon gondolkoztam, hogy mit gondolnak mindenki, nem az, hogy nem mint a számít, de hogy így mit gondolok, hogy miért veszek én egy nagy uborkát?
3: Csak ez kellett.
2: Hogy igen, hogy... Jó, hogy nem mondta apám, hogy nekem meg óvszert hozzá. Hát de most komolyan. Hát de hogy. Nagyon kellemetlen volt. Szerintem legközelebb azt mondom, hogy akkor mondjatok még valamit.
3: Valószínűleg egy nedves kéztörnőt még.
2: Én még egyszer soha nem akarok beugrani csak egy uborkáit abban a módba.
3: Igen, ez kellemetlen
2: volt. Hát
3: Minden vett ilyen zacsival, vagy nem tudom, aki egy kettőt legalább.
2: Legyen
3: a társadnak, hogy ezt gondolják. Tudod, hogy megosztod az vagy örömöt.
2: Nem, csak... lehet, hogy ez legalább hármat kellett. Három az.
3: Igen, és itt a Lidéknél
2: nagyon kellemetlen.
3: Ott még olyan is egyébként, ott van olyan uborka, amúgy az nagyon finom, amit úgy is árulok, hogy le van egy fúlia.
2: Hát olyat kellett venni, persze, azt a fényes uborka.
3: Nagyon nagy.
2: Az a kígyó uborka. Katasztrófa. Na mindegy. Hey!

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Lehet, hogy a hangszer, nem tudom, hogy időben mindig így vettem, mindig valami hülyeséget, most már nem annyira szaporítom fel, mondjuk Anett szerintem egészen mást tudná erről mondani, hogy ez mindegy. Ő magamhoz képest viszonylag kevés hangszerem van. És akkor így lebeszéltem magamról, és mondja, hát ő így volt a motorozás, hogy ott motoszkál a fejében, hogy motorozna, és most inkább rájött, hogy lebeszéli ő magát, mert nem kell, drága, de mondom, nehogy, mondom, figyelj, erről ne beszél le magad, tehát ez hiba, és az is egy ilyen, csak ezért hoztam be, mert szerintem egyértelműen megfiatalítja az embert, hogyha mondjuk időnként így vállal egy-két ilyen dolgot, ami tudod, alapvetően úgy azt gondolnád, hogy akkor most a fiatalsághoz köthető, tudod.
1: De haragudj, nem értem, mire gondolsz, Zoli, ja Istenem, segíts nekem.
2: Például a motorozás, például az, hogy elmenjél szórakozni, jó érezni magad.
1: Hát, de ha elmész a boltba és veszel egy újatlan bőrmellényt, és veszel mellé egy
2: hát,
1: Honda Shadow-t,
2: akkor
1: az nem nagyon fog fiatalítani.
2: Hát de nem ilyen módon, hanem érted, tehát, hogy na. Ha bejúval, most az speciál, amit most mondta, az egy teljesen másfajta életérzés szerintem. Igen. Tehát ők azt adják, és igazából azon belül érzik magukat fiatalnak.
1: Ott nem régi rockot kell.
2: Kifelé akarják megmutatni.
1: Régi rockot kell hallgatni.
2: Igen, igen. Fontos, hogy az a szó szerepein a dalszöveg, hogy Harley.
1: Harley. Ez vágod, amikor így mennek ezek az összeütközések.
2: Én ezt nem ismertem.
1: Van egy ilyen...
2: Sokkal fiatalabb vagy, mint én.
1: Lélekben biztos. De a lényeg az hogy van egy ilyen csapat, egy ilyen banda. Szabadkán, ilyen motoros banda. És akkor ők a motorosok, tudod, ők mind ilyen bőrtucosok.
2: Ja, az ő szólásuk? Akkor öreg vagy?
1: Mi? A beef az egy kicsit fiatalos kifejezés.
2: A beef az egy fiatalos kifejezés.
1: Igen. Fiatalos. Kérek. Na, de mi a másik? A lényeg viszont az, hogy mindenki, aki pedig olyan sportmoci, meg néked, meg tudod, mennek mind az állat, akkor mindig azt mondják, hogy azok nem is motorosok, azok huligánok.
2: Huligánok.
1: Mendrovácok.
2: Mendrovácok. Egyszer engem nagyon megsértett egy szomszédban lakó
1: bácsi.
2: Emlékszem, gyerek voltam, és teljesen békésen bicikliztem, mert valami haverral. És így kint, ő ment így az unokájával, és így a fülem hallatára így hangosan mondta így a kislánynak, hogy látod, kislányom, ezek ilyen zsiványok.
1: Zsiványok!
2: Ez annyira rosszul esett neked, semmi rosszat.
1: A legártalmatlanabb ember, akit el tudtok képzelni.
2: BMX-ot így mentünk, de mi volt, ami zsivány, ezért nem tudom, tizé. Csináltunk egy kört az úton, vagy tudod, így nem tudom, amit versenyeztek, hát hagyjuk már, ez mindegy.
1: Az annyira érdekes volt, hogy
2: tegnap
1: a Google-ben kijött valami motoros témára, az, ahogy egyszer, én nem tudom, egy-két évvel ezelőtt nyilatkozok a Pannonnak. Én meg a Giorgio barátom.
2: Akkor még nem volt elég szó, akkor még nem volt érdekes.
1: És micsoda? Rész. Na nézd, ezt megnézem. És kaptam egy olyan kérdést, hogy mit szólok azokhoz a fiatalokhoz, akik ugye városban mennek, mint az állat csoportosan, és akkor mondtam, hogy hát azok biztos valami kezdők, nem tudják, mi a motorozás lényeg, aztán gondolkozom, hogy hazudhattam én ekkor, hát mi bajom volt, mit játszottam az eszem?
2: Hát a más világban éltél.
1: Pont ugyanezt csinálom különben, pont mint ezek az emberek.
2: Igen, egy agyásmódon így,
1: nagyon
2: meg
1: jó,
2: mint
1: hogy,
2: az állat.
1: De nagyon jó, hogy van sisak, mert akkor nem látják, hogy ki vagy, és ez tök jó.
2: Végül is.
1: Nem?
2: Jó,
1: ennyi
2: meg az megfejtés, igen.
1: Filip írja, hogy igen, Sánta, te vagy a zsivány.
2: Hát ezt mondta.
1: Zsivány egyes. Van egy ilyen film, nem?
2: Jaj, van.
1: Rogue One. Zsivány egyes. Star Wars.
2: Nem nézem.
1: Adja.
2: Meg. Én le tudom ennyi, vagy nem nézem már, de ez tényleg őszintén, és tényleg nem önmagából akarok csak kiindulni, biztos senkit nem érdekel, mert engem nem érdekel most már Star Wars univerzum, mert szerintem ilyen végtelenül too much lett az egész. De ez még érdekli az embereket? Nem, most megint láttam, amit cikket pont, amikor témákat néztem a mai reggelihez, igen, hogy megint kijött, nem tudom, és kér Andor, ilyen magyar nevek, Andor, Géza. És az új, ez vagy spin-off
1: Béla.
2: Sorozat. És
1: én
2: akkor
1: az Andor
2: új évad, meg
1: Andor.
2: Meg majd jön az új rész is, meg, és tényleg ez így még
1: szerintem
2: jó,
1: nem.
2: Ez még.
1: Tudod, vagy, hogy mi lesz az, amit meg fog nézni? Jön az új Mandalorian.
2: Hát az film. Max, igen.
1: Mandalorian, igen, meg a Grogu.
2: Igen, igaz, arról is láttam valami címeket, a cikkezés, de azzal kapcsolatban is volt egy érzésem, hogy jó, megnézem, hogy azt így megnéztem eddig. De ennyi az Andor, volt, 2-3 évad.
1: Hát az Andor volt a legrandomabb, de tényleg ebben az erőben, tudod, Netflixen
2: és az, kis... de figyelj, ezt halálra magasztalták egyébként, azt az Andort.
1: Jó, vagy csinálják.
2: Imádták, mondta, hogy zseriális, én is elkezdtem nézni, azt emlékszem, és két rész után, basszus, meg elkáromkodtam magam, bocsánat. Nem. Tehát így elfáll, hogy sem, nem tudom. Nem, az ügyletek, az a bolygó, el. Nem tudom már melyik bolygó, a gyagyás járművek, minden ilyen retro, de ilyen szuper ez, meg nagyon jól megteremtették, meg nagyon-nagyon, hogy is mondjam, hülyen hozták vissza azt a régi Star Wars érát. Aha. Tök jó, hogy így tisztelegnek előtte, de már így már annyi bőrt nyúztak el erről, hogy már nekem úgy elfogyott, de hát jó van, nyilván sokat nézik, mondom, nem, egyáltalán nem ebből akarok indulni, hogy most nekem
1: most
2: nem jó,
1: mit nézem?
2: Én nem bírom már.
1: Nézzetek ti is animét, az tök jó, mert az új világ nekünk.
2: Na az, arra nem tudtam még rávenni
1: azért
2: magam.
1: Azért a legjobb animék, amiket tudod már, hogy mindenki ismer, nekünk az mind új. Nekünk most egyelőre nagyon nagy a filter, ugye mi most tudjuk nézni évekig a legkiválóbb, legjobb animéket, mert ugye mi nem néztük ezt
2: soha. Jaj, hát ott az egy olyan külön világ, ezt emlékszem, hogy volt egy... Van egy ismerősöm, egy haverom, aki egy időben nagyon benne volt
1: én
2: ebben.
1: Én most nézem.
2: Jó és, de ő olyan szinten ilyen különleges részeket, meg történeteket kutatott, és ott már ilyen, ez melyen művészi szintre emelve.
1: Jó,
2: ott is van. Ott fontos szempont a harc, a nem tudom, de hogy ott már azt is érdemes, hogy is mondjam, díjazni, vagy nézni, figyelni, hogy milyen a művészi alkotás, a rajztechnika, tehát ez nem egy ilyen standard, most nem egy Shogoku, vagy egy Dragon Ball.
1: Hát igen,
2: tehát,
1: az is az, ugye?
2: Pedig na, azt néztem, az jó volt, ha szerettük gyerekkorban, legalábbis én nagyon szerettem.
1: Hát múltkor a Filipnek, pont a Filip, emlékszel? Filipnek küldtem
2: szóval
1: egy...
2: Nagyon szépek, és nagyon izgalmas, nagyon összetett történetek, és egyáltalán nem gyerekeknek szólnak általában,
1: ja, hanem
2: kimondottan ilyen felnőtt.
1: Én is, amit nézek, az nem gyerek, tudsz szerintem.
2: Tartalom, a jó értelemben természetesen.
1: Igen, ezt a Filip emlékszem, hát küldtem neki egy ilyen összevágást, egy nagyon zenér, és mondjuk, na jó, azért ezzel lehet, hogy engem is megfogták, mi ez, és különben én is azt az összevágott cuccot néztem, nekem tesóbb nagyon nagy szakértője ennek, elküldtem neki, mondom, esküdj, májkéti, mi ez? Visszaírja Sakamoto Days. Hát mondom, oké, de mondom, ez most hol bírom megnézni? Bocs, ez Netflixen fönn van.
2: Aha, igen, a Netflix az eléggé
1: Netflixen fönn van, elég erős. Elég erős.
2: És gyakran láttam, de nem néztem
1: és
2: meg.
1: És megnéztem, és nyilván most ez egy olyan dolog, hogy aki szereti ezt az anime világát, mert a jócskán specifikus azért ez.
2: De igen, tudni jócskán kell, tudni specifikus. Kell
1: szeretném. Az a Sakamoto Days is jó, van a másik, a Solo Leveling.
2: Mi tudod, volt a Netflixen szintén az, hogy ilyen kopasz is. Karakter volt a címlapon mindig.
1: One Punch Man.
2: Lehet, hogy ő, de volt valami ilyen egy szó volt a címe, valami név, nem tudom, ilyen vicces volt. Próbálom felidézni, nem fog eszembe jutni. Na mindegy, azon rögtem mindig, hogy ez milyen,
1: jaj,
2: Filip, milyen azt, lehet.
1: Filip, és fenn van magyar feliratta? Honnan tudja? Hát nézd meg, nem tudom.
2: Nézd japánul, hát legyél autentikus már, hogyha annyira akarsz animét nézni.
1: Sakamoto! Hát azt, hogy te nézed, nem, te én lehet, hogy angolul nézem, én nem tudom, hogy nézem őszintén.
2: Hát jó, de most Filip nézed, most az Eci amennyi... nézi. Tehát, most olyan, mintha egy gyermeket így legültetnéd.
1: Bármit
2: nézni, nézi. Ha elfordítod, elkapcsod, akkor nem zavarja, akkor elkezd játszani esetleg, hogyha elúgy nyomok kis autókkal.
1: Komoly autizmust fedeztek
2: Isten, felnálom. Isten, újraépítettem egyébként most erőt eszembe.
1: Mit Legót?
2: Kaptam egy csodálatos Legót még születésnapomra néhány évvel ezelőtt. A Breaking Bad lakóautót lehetett megépíteni, neked mutatom ekkorában. Picit az a közepes nagy méret. Macska leütötte, ripityára hullott, akkor összeszedtem az atomjaira hullott alkatrészeket, és nemrég rávettem magam, hogy újraépítsem, és képzeld, hogy minden alkatrésze megmaradt, és újra összeraktam, és fantasztikusan néz ki. Imádom egyébként. Ilyenkor jön az ihlet mindjárt, hogy akkor még úgy venne az ember ilyeneket, és építene még ilyesmit.
1: Na?
2: De előbb-utóbb oda lyukadunk ki, hogy igazából ezt is olyan nehezen helyeztem el egy ilyen kis polcra, és hogy igazából nem kell többen, nem tudod hova tenni. Tehát, hogy így van egy ilyen betegség, ezt így az unokaöcséméknél is látom igazából, hogy megy ez a nagy Lego építésmánia, és a többi sorba rendelik, és veszik az ilyen speckó nagy járműveket, és már ott azt mondtam, hogy tudod, hogy nem tudod egy idő után hova tenni, mert megépíted, oké, tehát meg volt az összeépítési élmény, szép lett, nagy lett, mit tudom én, de mit csinálsz utána,
1: nem
2: tehát
1: tudom,
2: reálisan.
1: Nem tudom.
2: Ezek tényleg már olyan színvonalúak, vagy tudod, olyan kinézetűek, amit úgy érdemes, hogy kirakni, hogy lássad mindig, vagy kiállítani valahova, de hát nincs annyi hely szerintem egy házban, de hát jó van, vagy tudod, nem kell így leterelni azért.
1: Hát amúgy igen. Különben tényleg, ha már Lego terem nagyon cuki volt, kaptam egy csomagot, nem értettem, hogy mi ez. És kibontottam, és írt egy hallgatók levélbe, hogy ő talán valami olyan boltot tart, ahol a legókat is forgalmaz, valami ilyesmi. Kiskohalason van különben a Zoli, és akkor küldött egy ilyen kis Vespát, hogy állítólag így...
2: Jaj, láttam a képet.
1: Aha, hogy így megcsinált engem, amennyire lehet legóból most megcsinálni, hát van rajta szemüveg, van kis szakálla, van olyan félrenyalt haja.
2: Van ilyen cég náluk, azt tudod?
1: Hol?
2: Legó figurában elkészít téged, vagy ne azt a témát, amit szeretnél megjeleníteni. És az eredeti Legó, én nem tudom, hogy csinálja. Tehát ezt rendelni lehet így, vagy...
1: Nyomtatnak rá, vagy?
2: Lehet, hogy nyomtatnak, nem tudom, de így megpróbálják megfogni azt, hogy nem tudom, neked milyen az arcod, milyen a hajad, nem tudom, milyen témák érdekelnek, stb.
1: Igen. Írja Filip, hogy de olyan drágák ezek a Legók. Nem baj, de jók. De jók.
2: Hát most attól hogy milyen kategóriából nézel. Tehát van az elérhető kategória, és meg hála Istennek Szerbiában élünk, és örömhír számunkra az, hogy lehet, hogy Szabadkán is van egy ilyen elég nagy elosztó egység. Tehát, hogyha a Kupujemen rákeresel, akkor a Szabadkai ez egy elég nagy központ, elég
1: az,
2: nagy
1: hírállat. Ja, hát ami brutál.
2: Korrekt áron hozzátenném.
1: És hát ugye itt közben itt nagyon sok hallgató már ismeri egymást, és akkor ugye Filip különben autóinstruktőr, és ugye kint van. Itt van a városban, és Dobárda Robi pedig taxis. És a
2: nem
1: Dobárda...
2: kapsz idegről hamot egyébként a...
1: Igen. És akkor a Dobárda Robi üzeni most a Filipnek a rádió keresztül, hogy Filip, kérlek, ne fulladozzatok le állandóan itt a városban, mert csináljátok a gúzsvát. Így írja, úgyhogy...
2: Röhög az, hogy úgy mondtad, hogy instruktőr. Ez olyan, mint azt mondtad, hogy monszenyőr.
1: Hát nem így mondják, hogy instruktőr?
2: Hát instruktor. Oktató magyarul igazából.
1: Instruktőr.
2: Vezetési oktató. Nem kapsz idegrohamot, Filip, egyébként az újoncoktól?
1: Hát nem, de fiatal lányokat vagy
2: ilyen,
1: tanít.
2: Ilyen más. Hát jó, de hogyha most beül mellé egy szűrös kövér férfit,
1: olyan nincs.
2: Is meg kell tanítani.
1: Hát az nem tanul már.
2: Mi az, hogy olyan nincs?
1: Olyan hát, van.
2: Mire lenne?
1: Hát de mi akar valaki, akkor már...
2: Hát mit tudom én, sok büntetőpontja volt, újra vizsgáznia kell, vagy egyszerűen ilyen koraérett, koravén típus, tehát hogy mindenfajta ember van szerintem. Ez olyan az álláspont, vagy ez a megközelítés, hogy fiatal lányokat oktat csak, mint a nem tudom, valaki ezében ne ügy, úgy áztak, mert azért nagyon vitálám, mert mindent látsz.
1: Nézd, a Dobárdán Robi azt írja, hogy azt mondja, én csak annyit mondok, hogy én egész nap a városban vagyok, én még csúnya lány Filip mellett nem láttam. Csak ez ennyit mond.
2: Írja, hogy volt már, hogy azt hitték, hogy agyvérzést kapok. Én akkor szoktam agyvérzést kapni, amikor mögöttetek megyek egyébként.
1: Tényleg?
2: Én mindenki így van ez a városban. Azt, én nem is, hogy mögöttetek mentem, de hát általában a tanuló vezetők mögé beszorulni, én tegnap jártam egyébként egészen sokáig. Annyira sokáig ment arra, merre nekem kellett menni, hogy már azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy most a ház előtt leparkol, és elveszi még a parkolóhelyemet is, és azt is lassan nézni kell.
1: Ja, Istenem, annyira jó, mikor így megy az ilyen beef a rádió keresztül. Azt mondja...
2: Nem mindig lányokkal dolgozik, ezt tagadja, tehát nyilván evidens, hát nem csak nők léteznek, nem csak női tanuló vezetők vannak, léteznek.
1: Azt mondja, különben Dobárda Robi, hogy ez most halálkomolyan kérdezi, különben én is, hogy tényleg van, hogy néha direkt húzzák magukat, hogy most az instruktőr azt mondja, vagy instruktor, azt
2: mondja, hogy
1: most menjünk lassan, hogy figyeljük a többi autós reakcióját, vagy ilyen, vagy ők tényleg akkor bizonytalanok, mert nem baj, csak kérdezem. Mi is kezdtük valamikor. Én tudom, hogy rossz az, amikor bemegy az ember a városba, különben ott az első napokban. Én emlékszem, én úgy indultam, hogy a mostani MNT-nél leparkolta az autót, beült, és azt mondta, indulj meg. Mi?
2: Én nekem is ezt csináltam.
1: Hát mondom, jó.
2: Sábicshoz jártál?
1: Aha.
2: Hogy már akkor legyen ilyen személyesebb a beszélgetés.
1: Én nem tudom, hogy vele mi van, azt hiszem, hogy ő már nincs
2: sajnos, köztünk. Sajnos már nincs közöttünk, igen, sajnálatos módon.
1: Különben
2: de egy ilyen kultikus oktató volt itt Szabadkán. Tehát,
1: ő hozzá rendesen cool volt.
2: Én emlékszem, hogy akkoriban, amikor ez ilyen téma volt, hát hány évesek, 18, és akkor ilyen 20 éves kor körül, akkor így még mindig ment ez a téma, hogy na, tehát kinél vizsgálsz, és akkor mindig ez volt, hogy a Sábi, nem vizsgáltad, azért mindig ilyen, nem tudom, mintha ilyen nagyobb megbecsülés kaptál volna azért, mert nem tudom, nála vizsgáztam, ő tanított, ez egy legenda volt, tényleg.
1: Legenda, tudom, milyen jó.
2: És nekem is ez volt, hogy figyelj, vezettél már? Mondom, nem. Jó, a kujjbe indulhatunk. Hát nem mondom, hogy ezt mondja. Hát mi? Ott a kuplunk, az ott a gáz, mehetünk. Egyesbe dob be. És amúgy tök jó volt a munkamódszere, mert ez volt a mély víztechnika lényegében. Tehát, hogy a következő, tehát a harmadik sorok után már úgy kezdted érteni, értem akkor, és már kezdtél magára az útra figyelni, és nem feltétlenül ezekre a mozdulatokra. Nem agyalta túl ezt
1: persze,
2: a részét magyarán.
1: Hát de tudod, meg jókat mondod, tudod, van az a kék tábla, és akkor van egy nyíl egyenesen, meg jobbra. És akkor kérdezi tőlem, hogy ez a tábla micsoda? Mondom, kötelező haladási irány. Mégis meg kell, hogy lenne kötelező haladás irány? Egyenesen meg jobbra? Szakadj ketté, azt mondja. Megengedett haladás irány. Megengedett. Csak ezek annyira jó poénok, hogy ezeket így megjegyzed akkor, tudod, megjegyzed életet. Az olyan, hogy szakadj ketté. Azt mondja a Filip, hogy, hát azt mondja, hogy azért, mert tényleg nagyon sok mindenki nagyon bizonytalan, nagyon-nagyon-nagyon fél, aki elkezd, és akkor ugye hát nem mernek menni. De valahogy meg el kell kezdeni, ugye végül
2: is. Voltak nála ilyen szállóigék, ezeket mindenki tudja. Micsoda? Egyébként ezek ilyen csúnya káromkodások voltak, hogy a kanyart és a nem tudom mit lassan bevenni, tehát hogy na, voltak ilyen dumák nála, ez folyamatosan. Meg azt mástól hallottam, hogy a poligonon gyakorló pályán ott így ment ez a gyakorlatsor, ugye azt a pályát, amit kellett teljesíteni, és ott folyamatosan, hát, hogyha fordult, akkor kellett indexelni. És valaki nem dobta ki az indexet, akkor végében unalmas volt neki, nem szólt a tanulónak, igen, hanem így kihajolt az ablak, és így óriában, emberek, fordulunk! De megtanított igazából mindenre, úgyhogy
1: hát reméljük, hogy majd a Filip is egy ilyen legenda.
2: Írja a Filip is egyébként, hogy nagyon-nagyon bizonytalanak, nagyon félnek az újoncok. Ez teljesen érthető, ez borzasztó lehet. Tehát, hogy ha valaki úgy indul neki, hogy tényleg előtte, hogy nem érdekelte, vagy nem ült életében autóba, úgyhogy most kipróbálja akár csak a vezetést, az kőkemény alapszintről indul sajnos.
1: Azt mondja viszont, hogy ő azt veszi észre, hogy de hogy így manapság, aki most így elindul, hogy abszolút nem figyelnek. Azt mondja, régen, ahogy nálatok volt, szerintem olyan már nincs. Azt mondja, most úgy kell babusgatni őket, mint a kis babák lennének.
2: Érzékenyek.
1: De biztos, hogy akartad Filip, hogy ezt beolvassam? Mész ilyet? Hát ki fog most így menni hozzá?
2: Lassan visszajössze a pannomba. Csak írkálj. Minden megy. Igen, nyilvánosba. Igen.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Volt egy nagyon hisztis napja a kislányomnak, és így folyamatosan hisztizett mindenhol, és így rájöttem, hogy a fiam az olyan lesz, mint én. Tehát azt én így most láttam.
2: Nyugi?
3: Hát nem, azt elmentünk, mitől voltunk DM-be, és akkor ott ő meglátott valamit, tudod, egy ilyen, mitől elzás tusfürdőt, érted? Igen. És tehát valami baromságot. És akkor hiszti, hogy ez kell nekik. De mondtuk, hogy nem kell, mert van, de ne, neked. Tudod, és akkor ment a hiszti. Jó van, oké. Ez, de minden ment a hiszti. Aztán utána voltunk még lent a sarki boltban, érted? Tehát, hogy vettünk vizet, vagy valami. Igen. És ott is meglátott valamit, tudod, ezeket a tele van ilyen vacak játékokkal, ezek a boltok is, tudod, ilyen kis guminyomós dinoszaurusz, aminek kijön a bele, meg ilyen hülyeségek, tehát nem, na mindegy, neki nagyon kellett, nagy hiszti őrület. Nem vettük nyilván meg, de hogy aztán hazamentünk, és akkor volt még valami momentum, és akkor így a Zolika azt mondja az elnök, hogy Zara, ne hisztizd már megint, nekem kell az a dinoszaurusz, nekem kell a tusz. Nem hiszem el, mondom, nem hiszem el, mondom, itt tartunk. Tehát elkezdte kiparodizálni, érted? Elkezdte parodizálni. Három évesen parodizáltam.
4: Ne hisztizd.
3: Zseniális, igen, ez zseniális, a gyerek. Úgyhogy lesznek jó, pillanatok, én azt látom. Hogy...
2: Zotyi eddig bírta, leállította a tesóját.
3: Kész.
2: Ahogy ez tök jó.
3: Vele is volt egy jó momentumom tegnap, mert így oda megy hozzám, és akkor úgy beleüt a fenekembe, nem erősen, csak tudod, ilyen, ő a Superman, vagy a Pókember, és akkor paf. És akkor addig paf fogottam, amíg meg nem fordultam, és így fel nem kaptam. De nem erősen, vagy semmi ilyesmi. Játékból máskor is szoktunk birkózni, és így és akkor az nem tetszett neki nagyon, elkezdett sírni, és az anyának kellett legyen. És akkor mondom, hogy az rendben van, hogy te ütsz engem, tudod.
2: De én is erre mit mondom?
3: Elkapom. Hát semmi utána legyugodott. Tehát, hogy ez ilyen váratlanul ért, hogy én így elkapom.
2: Hoppá! Hát a film, de pedig a filmekben is a szuperhősök is, ők is kaptak az arcukba azért rendesen.
3: Igen, hát ne, de itt ő nem. Tehát ő nem kaphat, majd ő adja, tudod.
2: Majd ő csak adja, hát.
3: De hát nyilván nem bántott, csak tudod, így játszol vele, de néha nem. Én úgy akarja, hogy majd ő játszik, te ne szólj
2: be. Igen.
3: Úgyhogy érdekes dolog ez.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Nekem egyetlen szem volt életemben egy ilyen fura dolog, amikor ültem egyszer. Halál nyugodtan iszom a kávémat kint valahol, és ismerősök vannak ott, meg a gyerekek. Van egy, nem tudom, egy 4 éves gyerek is ott erre, arra. És az egyik mondja másnak, hogy rúg meg az vekánt. Az odajön, és úgy megrúgott, mint az állat. És azon gondolkodsz, hogy én nekem az első reakció az, hogy tudod, hogy mindjárt visszarúgom, és akkor rájövök, hogy de nem, mert ez egy gyerek.
3: Igen. Jó, ez ne kellemetlen.
2: Mondom, hogy de most ki, vagy abasz rúgja, és akkor tudod, ez a legrosszabb, ami el kell így csak így folytani.
3: Igen.
2: Nem is csak az rászúrni, mert minden úgyse a tiéd, meg úgyse látod többet. De olyan érdekes volt, hogy hát mondom, ez jó poén.
3: Nekünk sok ilyen tapasztalatunk volt, mi egyszer voltunk külföldön, nem mondom a helyet, meg minden lényegtelen, voltunk külföldön valahol ismerősöknél, és ott volt egy kis fiú.
2: Halas József Sándor 23.
3: Nem egészen, mert attól messzebb volt, de ott voltunk, és mondja, és ott mind a család, ott volt egy 3 éves gyerek, vagy legfeljebb 4, de szerintem 3-4 az már úgy, ott nagy a változás egy 3 és 4 éves gyerek között. Egyébként minden évben az, de hogy a gyerek ütött, vert mindenkit.
2: Mindenki?
3: Konkrétan, tehát ültünk ott, kávéztunk, mögé mászott a kanapén, és teljes erőbe beleütött a hátamba.
2: Hátad.
3: Teljes erőbe. Nem csak nekem, mindenkinek, aki ott volt. És tudom, ilyenkor a legviccesebb, vannak ezek a szülők, akik azt mondják, hogy nem szabad rászólni. Élje meg a kreativitását. Fejbe rúg, nem baj. Nem baj. Tudod, és de vannak ezek a szülők, és akkor ez így rá van fogva, hogy igazából fucking nevelni kéne azt a gyereket, csak nem neveled a gyereket, hanem így jössz a kreatív baromságokkal, hogy akkor majd ő azt csinál, amit akar. Nem csinál, amit akar. Tehát olyan nincs. Nyilván van az a szint, amit csinál, amit akar, meg van egy szint, ami felett már nem csinál, amit akar. És ez pont az a szint volt, amikor tudod, így gyanútlanul ülsz, és amit az a három, egy ilyen nagyobb darab gyerekről beszélünk, ami abban a 3 éves gyerekben benne volt, azt így beledurrantotta a hátadba. Tehát, igen, hogy azt így úgy tudod, hogy így meg is lepődött, hogy na várj, azért most mi van? És akkor tudod, ilyen, és nem szólnak, hát ő ilyen. Szereti. Tudod? Szereti. Most nem tudom.
2: Milyen jó, valahol már
3: milyen jó, mondom.
2: Milyen jó, ahol 3 évesen kiderült, hogy milyen a gyerek, ugye?
3: Bekékül az oldalad, érted? Mert hát ő ilyen. Meg szereti.
2: Ez különben ez a nevelés, meg a minden, nekem annyira érdekes.
3: Bonyolult dolog ez.
2: De most figyeld, de nem azt, ezt akarom nekem mondani, hogy tegnap van itt egy barátom, aki csinál ilyen gyerekeknek aktivitást, és ott vannak az edzők, meg mindent, és akkor én is ott szoktam lenni, mint tudom, csak vagy fotókat, vagy erre-arra. És talán éppen ilyen arcfestészet volt,
3: igen,
2: meg ilyen,
3: ezek szeretik.
2: Tökély, szeretik a gyerekek nagyon.
3: Nagyon.
2: És éppen beszélgetek ott az egyik edzővel, és mondom neki, hogy ez csak az, hogy mondom neki, hogy mondom, annyira jó lenne, mondom, annyira jó pályákat építetek, mondom, kéne ilyen felnőtteknek is. És mondom, tök érdekes, hogy amúgy van, hallottam, hogy ugye vannak játszóházak felnőtteknek.
3: Aha.
2: Tehát olyan, mint a gyerek. Ugye, mert hogy ez nyilván az van, hogy a játszóházba mész a gyerekszülő napokra.
3: Igen, az nagyon megy nálunk.
2: És tudod, én is ugrálnék abba a várba.
3: Persze.
2: De ugye nem lehet, mert mindig súlylimit van, meg mit tudom én. Meg tényleg úgy, én úgy benne lennék a buliba. És akkor az van, hogy nyilván hát más is, mert hogy nagyvárosokban kiderült, hogy van ilyen felnőtteknek. És mondjuk, tényleg van ilyen. Hát mondom, van. De azt mondja, van ilyen is, meg olyan. Hát mondom, tudom, csak mondom, általában az a baj, hogy én már próbáltam menni pár ilyen, hogy tudod, felmászol a nem tudom, a kötélen, vagy kötél ilyen valami hálón.
3: Persze.
2: Akkor felmész a toronyba, akkor rácsatolod magad, nem tudom mire, akkor lecsúszol, akkor stb. De hogy én nekem általában nem engednek fel, mert mindig 100 kiló a limit.
3: Persze.
2: És akkor hát mindig megnézzük, hogy hány kiló uram, és akkor meg mit tudom, mindig 106, 8, 10, ott vagyok. Valahogy csak,
3: lefelé,
2: hát ne haragudjon.
3: Lefelé, húzzon innen.
2: És azt mondja nekem, hogy hát de miért nem hazudtál valaha? Azt mondja, lemérnek. És mondom, hogy Jézus Isten. Jézus Isten.
3: Eszedbe nem jutott, mert hát egy ilyen becsületes gyerek
2: volt. Évtizedek óta egyszer nem jutott eszembe, hogy
3: egyszer
2: hazudjam.
3: Egyszer nem jutott eszedbe hazudni.
2: Mármint jó van, én már hazudtam már életem, de hogy itt tudod, mikor megkérdezik, hogy hány kiló vagyok, én őszintén megmondom, és mindig azt mondják, hogy nem azt mondja, hogy hát, hogy a 100 kilót kibír, akkor 106-ot is kibír, tehát tök minden.
3: Hát most még
2: most reálisan.
3: Igen,
2: most és akkor jöttem rá erre a nevelésre, hogy tényleg így, mindig azt mondom, hogy köszönöm anyám, hogy jóra nevelted, de kicsit túl jóra nevelted.
3: Becsületes.
2: Hát eszembe se jutott volna, hogy én azt mondom, hogy 95. De pedig legközelebb ezt szokom mondani, le akarok csúszni, az nem tudom
3: mi. Csúsz le, hát legközelebb leszakadt. Hát mi az a legrosszabb, ami történhet? Ez olyan nekünk is, hát vettünk most nem olyan régen, mikor tavaly egy ilyen kis komódot, nem komódot fenét, tudod, egy ilyen kis padot, amire ráülsz, tudsz benne tárolni mondjuk szobapapucsokat. És kérdezem én a csajt, egy belgát, mert nagyon érdekes, hogy a végtelenül avantgárd volt nekem már, de ő is, akivel én telefonálgattam, mert itt ott felhívtam, és akkor mondtam, hogy mi azt szeretnénk megvenni. Az egy ilyen outletben volt, le is volt értékelve, kérdeztem, hogy sérült-e, mondja, hogy nem sérült, csak mit tudom, hogy a régi modell, mondom, nekem pont ez jó,
2: na,
3: le
2: jó,
3: volt valami 40%-kal árazva, mit, nagyon jó volt. És így mondom a csajnak, hogy, de mondom, akkor így elküldtem a címet, hogy mondom, mire szeretnék. Hát ők nem szállítanak. Hát, ők ne, hát, ne, hát jó, de mondom, most nézem, mondom, én nem tudok Belgrádba elugrani, mondom, én ezt hajlandó vagyok kifizetni. Hát akkor majd kiszámítja a szállítási költséget, és akkor hogy majd mindjárt, és akkor visszaír, látom, hogy 15.600, nem mondom, micsod?
2: Taxival. Taxival.
3: Taxival, igen. Hát mondom, ez így nem pálya, de mondom, nekem azért ez kéne. És akkor végül megoldottam egy ismerősöm, aki rendszeresen jár oda, az hazahozta a kombival.
2: De nem derült ki, mivel akarta volt, hozni?
3: Nem tudom, mert hogy ők nem szállítak, mert ezeket a termékeket ők nem szállítak. De most tudod, így semmi különös nem volt benne abban a termékben, tehát könyörgöm, mert minden.
2: Jó,
3: és akkor így volt egy ilyen poén, így megkérdeztem tőle, mondom, a kapacitás, én mondom, hány kilós ülhet erre rá. És akkor így mondja, elküldte nekem a linkjét, a hivatalos linket.
2: Igen.
3: És ott azt írja, hogy 110 max, vagy 100, van is. És akkor mondom neki, hogy hát mondom, nézzem, mondom, én mondom, egy kicsivel felette vagyok, mondom most, hát akkor én a maga helyben nem menném meg, így mondja. Így le akart róla beszélni. Hát mondom, jó, mondom, nézzem, mondom, legfeljebb rá fog ülni a
2: Jóska
3: feleségem, aki 40 kilóval, vagy én most nem megy, most túloztam, érted? De hogy így, na, szóval meg a gyerekek, meg... Hát jó, de ha maga ráül, akkor nehogy. Hát de mondom, nem bírja ez a... És így elkezdett lebeszélni róla, hogy gondolja meg. Hát mondom, azért de csak nem egy darut veszek, meg érted, vagy valamit, amiről így leszakadok a semmibe, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez olyan...
2: Azt a minden.
3: És akkor végül az így elhozta, de mindegy, nagyon érdekes volt a csaj, mert így próbált itt egybe le is beszélni, meg hát nem is... Hát nem akart ő dolgozni. Nem akart. Tud, úgy volt vele, hogy
2: nem akarta.
3: Nem.
2: De ezek a bútorból...
3: Láttam nála még valamit, és akkor így mondom neki, de mondom, láttam, hogy arra írja, hogy sérült. Mondom, legyen szíves, küldje már el a sérüléseket. És akkor így lefényképezett mindenféle sérülést.
2: Jó.
3: És mindenféle sérülést lefényképezett, és azokat direkt úgy fényképezett, hogy minél rondább legyen. Tehát, hogy így látszott, hogy, azt nem szeretné eladni. Tehát nem szeretné eladni. És mondtam, de mondom, nekem ez így is megfelelne. Hát, igen, de gondoljam. És akkor lefényképezett még egy sérülést.
2: Hát,
3: nézd, mondom, hogy ennyire nem akarod, akkor végül azt nem is vettem meg. Úgyhogy ilyen.
2: Halálé.
3: Valaki ennyire jó keres. A becsületességről ennyit.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Annon reggeli. FM 91,5 MHz.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Integetett itt nekünk valaki az üveg mögött, aztán én azt hittem, hogy nem tudom, most látom, hogy a Dávid, de egyébként, mert hogy van másik Dávid, és már leesett.
3: Na, mi történt?
2: Nem látunk benneteket, csak ti bennünket.
3: Igen, ez elég gáz, annyira homályos az ott, én nem tudom tényleg.
2: Ugyanez a bajom azzal, amikor rám dudálnak a városban. Tört, csak nézem, hogy ki a jó is. De én nem látom, hogy ki. Tehát, ha nem ismerem meg az autót.
3: Nem látsz be, igen.
2: Ha nem ismerem meg az autót, akkor fogalmam sincs. És csomószor volt az, hogy nem láttad, hogy integettem meg dudálni. Mondom, igen, ne integessen meg, ne dudálj.
3: Ne dudálj. Ilyen
2: ne,
3: vagy,
2: de
3: ne dudálj.
2: Azért, mert én nem ismerem. Tehát állok ott, mint egy hülye. De én azt tudom, hogy nekem dudál.
3: Amúgy te külön legenda vagy, ami ezt illeti, hogy kell észrevenni embereket, vagy nem. Legalább kétszer vagy háromszor van az, hogy én állok az úton, előttem mész át. Ott vagyok az autóval.
2: Oda nézek és mutatok egy középső ujjat.
3: Ne, és mindig gondolkozok, hogy rádudálj, de mondom, nem fog észre sem venni, látom.
2: Nem, nem szólsz ki, hogy kume!
3: Nyomja a mobiltelefon, tudod? Nem akarok olyan lenni különben tényleg, mint ezek, mindig az az első ötlet, hogy mindjárt ráüvöltök az emberet, aztán rájövök, hogy nem írlik, tudod, hogy valami, tudod. De mi mindig ilyenek vagyunk, nem, mindig így dudálunk mindenkinek, meg mindig integetünk.
2: Nem lennénk normálisak,
3: meg, mint a tényleg ilyen...
2: Nem, ez balkáni dolog egyébként, balkáni, és engem például az is szokott zavarni, mert
3: zavar mi?
2: Az zavar, hát az túlzás, hogy zavar, az a túlélem. Tehát, hogy azért ez ilyen dolgok nem szoktak zavarni. Azért ettől vannak súlyos. De az, amikor te például mondjuk közlekedsz, és dudálás van, igen, és az a dudálás az nyilván arra szolgál, hogy valamilyen helyzetre felhívja a figyelmet, vagy esetleg érted, valami van. Na most itt viszont az emberek nálunk 99%-ban azért dudálnak, ha meglátja a haverját,
3: érted?
2: És akkor nézed, most mi van?
3: Ilyeneket.
2: Most mi van? De szerintem ez semmi, csak ők találkoztak.
3: Persze.
2: És ez nálunk, tudod, az a...
3: balkáni közlekedés, Zoli.
2: Na, szó, hát
3: a kedvencem az a... Hát az már milyen, amikor megáll két autó az úton, mert egymásra fölismerik egymás autóját, és megállnak a forgalomban, így egymás mellett lehúzzák az autót, hogy panyaszi kúme! Te meg álltad mögötted, tudod, és így jó, hogy áj, de kivárod, mert tudod...
2: Ez milyen érdekes lehet a nyugati turistáknak, akik eljönnek, és akkor látják ezt.
3: Biztos.
2: Heves vérmérsékletűek a helyiek, tudod, hogy ilyen szenvedélyesek, meg pörögnek, meg annak, csöszünk, ez nekik ez biztos barom érdekes.
3: Tudom, van az a spéci kezés, csó, bratte! Az a páf, az a nagyon...
2: Tudod, hogy kezeltünk, tudod, emlékszel arra a kezelésre, amikor úgy belecsapsz, és akkor az ujjakkal így csettintetek, így, tudod, összeteszem.
3: Nem csináltál ilyen? Amerikai tínédzser kollégista.
2: Én ezt a középiskolában mi csak így csináltuk. Persze, és akkor a négy ujjunkat... négy ujjunkat így csettintettünk, és utána így összetettük így a két kezünket, és így a egymás kezünk. Nem, én Szabadkán jártam a Svetozár-Márkovics gimnáziumban, kérlek
3: szépen.
2: És ott ilyenek, hát igen, mi arisztokrata.
3: Tudod, mekkora különbség? Amíg a Zoliék így csettintgettek, hogy szevasz, én igaz Zoli vagyok, érted? Addig
2: today was a good day.
3: Mi
2: igen.
3: A túlérését küzdtünk,
2: persze,
3: érted?
2: A meccben.
3: A túlérését
2: ökölle,
3: a meccben.
2: Ökölle köszöntetek egymást.
3: Ökölle, mi szia, ma kit kell megverni, igen. Tudod, kit késelünk meg, vagy nem.
2: Kérdezi így rasszista hozzászólás, igen, Zoli, ti úgy olvasom fel, ahogy a rádióban elmegy. Zoli, ti négerek voltatok? Nem voltunk, csak szerettünk volna.
3: Úri fücsúrok, gangsták akartak lenni, érted?
2: Mi abban az érában nőttünk fel, amikor mi csak szerettünk volna. Akkor Public Enemy-t hallgattunk meg.
3: Igen.
2: Meg NBA-t, meg...
3: Tuti, hogy úgy mentetek a gimibe. Gimiben volt olyan kis pulcsa, amit így hátra tettetek, és akkor a nyakatoknál így megkötöttétek.
2: Nekem budgyos nadrágom volt, hogy ez az ilyen halásznadrág.
3: Tényleg.
2: És abban így tele volt pakolva.
3: Tényleg, hogy mentétek így a Svetozár gimiben?
2: Hát mert ez volt a divat, érted?
3: Oda mindenki téted ilyen...
2: Mi már eleve tudod, ott mentünk ezzel azt mondja, hogy rasni ott egy kékvér. Tényleg az Attila az nem is írt eddig. Mi van veled, Attila?
3: De rengeteget
2: írt. Csak nem jön az...
3: Zoli írja nekünk, hogy nagyon király.
2: Nagyon király. Úgyhogy ilyen, persze, a halásznadrág, nem viccem, meg ilyen halász sapkám volt. Tudod, hogy néztem én?
3: Tényleg.
2: Úgy néztem, hogy nem ismerném. Pecapotom nem.
3: az csak az hiányzott.
2: De minden más igen, tehát minden más igen. Tehát úgy néztem ki,
3: jó, az egy... a mellényed biztos nem volt, az nem volt divas soha.
2: Dehogy, hát nem, csak úgy hívták abban az időben, hogy halásznadrág, tudod, az amikor ilyen, de nem volt az halásznadrág, ja,
3: hát az, az voltak zsebek, nem?
2: Hát voltak rajta zsebek, hát az zsebes az nadrág. Az én időmben az nagyon, nagyon divat volt.
3: Ez olyan, mint amikor tudod, hogy valaki megpróbál jackölni, nekem így a halászat.
2: Tudod, én abban az időben voltam fiatal, amikor a bunker ment, meg akkor ott ugye vettük az ilyen cuccokat, meg a skaternek éreztük magunkat.
3: Vettük a cuccokat.
2: Elé.
3: Én nem vettem ott cuccokat.
2: Dehogy nem vettem.
3: Zoliék vettek ott cuccokat. Én egyszer bementem a bunkerbe, így végignézett a csajt, ott így lefelé, fölfelé, odafordult a másik, és mondta, hogy nem hiszem. Nem ez hiszem. Nem egy vásárló, az olyan volt, hogy tudod...
2: Ezt képzeljük, hogy nekem mondom, volt egy ismerősöm, egy ilyen nagyon telt hölgy ismerősöm, és bement egy bőrkabátos boltba, és ahogy bejött, így azt mondta neki az eladó, hogy nincs a maga méretében. Képzeld! Képzeld!
3: Hát ez komoly.
2: És így,
3: de, komoly dolgok.
2: Tehát így még besőjött, még nem is tette komoly kérdéseket, érted?
3: Igen.
2: Dur.
3: Azt mondja Tihi, ez jogos? Fubus pólók megvannak?
2: Nekem nem volt fubus pólom.
3: Hát ez csodálkozók, Zoli, azért.
2: Nekem volt stüsszi pólom például. Azon volt.
3: Stüsszi? Mm-hmm. Az mi?
2: Hát írd meg.
3: Vagy stüsszi, így, S-T-Ü.
2: S-T-U-S-S-Y.
3: Stüsszi? Ja, a francia valami, mi?
2: Ja.
3: Ja, francia. Stüsszi. Mi a póló? Hány éves vagy, Zoli? Hát jó van, nem. Hát
2: volt.
3: Hány éves
2: vagy? Tudom, ilyen volt.
3: Stüsszi póló.
2: De viszont...
3: Nem jön ki semmi.
2: Ilyen metál dolgaim nem volt, például Martens bakancsom, az nem volt.
3: Aha, igen.
2: Kérdezi Zoli, hogy hány éves vagy, Zoli? Hány éves vagy?
3: Hány éves vagy, Batman?
2: 83-as vagyok, kedves Zoltán.
3: Hát akkor számoljátok ki.
2: Igen. 90-es évek vége felé voltam körül. Ebben a tripben, ahogy abban az időben
3: tripben,
2: mondtuk.
3: Tripben, igen.
2: De mint mindenki más, tehát Istenem. Nekem ott a kortársak azok olyanok.
3: Kortársak, voltak. Milyen szépen mondtad ezt. Ugye? Ebből látszik, hogy nem vagy 20 éves.
2: Nem. Közel se.
3: Na, de különben szóval igen, szóval ezek nagyon menő dolgok voltak különben.
2: Hát most relatív, igen.
3: Mi, ez a fubupóló, neked Vans cipőid voltak.
2: Nem voltak Vans cipőim.
3: Hát akkor mit tettél a bunkerben?
2: Converse-ek voltak.
3: Converse? Az ott a menő?
2: Nem voltak Vans cipőim. Soha egy darab Vans cipőm nem volt.
3: Nem, csak azért próbálok rájönni, milyen, ahogy mondjuk fazomba voltál, érted?
2: Mindenféle fazomba. Eklektikus elég.
3: Eklektikus az a random.
2: Hát most random. Normcore. Nem tudom.
3: Hát te teljesen valami. Jézusom.
2: Mindegy, szóval volt.
3: Az egyik hallgat írja, 90-es években
2: voltam. Azt mondja, hogy volt, és Omladina, ez mindig az, amit mondtál, tesa.
3: Igen.
2: Itt az igazság. Én mondom az igazságot. House túrák, írja Robi, az mit jelent?
3: Dobáldál Robi küldött egy képet, hogy ott house az egész túrák. Család megy. House túrák. De mi az, hogy house túrák?
2: Hát mennek ez... valahova, biztos utaznak.
3: Ja, most mennek?
2: Biztos most mennek.
3: Zapát
2: ezt neked küldte privátbe ezt a képet.
3: Dehogy.
2: Azt, nem volt, ez kérdező, hogy Martenszem nem volt. Nem volt, valamilyen nem volt Martenszem. Majdnem vettem.
3: Mondták, Zolikám itt a határ!
2: Egy Shellys majdnem vettem, de végül azt se vettem.
3: Igen. Ebben a hónapban már elköltöttél annyi pénzt, mint egy kis afrikai országnak az évi GDP-je. Úgyhogy kérlek szépen,
2: igen,
3: Zolikám.
2: Pont így volt, hogy az Eci mondja.
3: Nincs Martensz bakacs. Egyéb.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
8: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: 8 óra 16 perckor. Szép jó reggelt mindenkinek. Szeptember 11-e van. És ma is panon presszózunk egészen 14 óráig. Itt van Nagyhegyesi Dávid, az adás rendező és vezető technikus, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina leszek itt veletek. 14 óráig jól megszokottan, egészen biztosan. A mai műsorban, hogy mivel is foglalkozunk, változatos témákkal. Először is főzni fogunk, mégpedig vadhúst. Igaz, hogy csak képzeletben elképzeljük, hogyan is kell elkészíteni, meg pontosan meg is tudjuk, hogy hogyan is kell megfelelően elkészíteni. Viszonylag kevesen vannak ezzel tisztában. Nyilván nem olyan húsról beszélünk, amit minden nap az emberek elkészítenek, vagy legalább egy héten egyszer otthon. Minden esetre utána járunk, hogy pontosan mi a megfelelő elkészítés. Szakembert kérdezünk majd a témában. Emellett, ha már jól belaktunk, akkor utána mozgunk is egy kicsit. Ugyanis egy királyhalmi táncklub 24 éves fennállását ünnepli. Úgyhogy ez is a terítékre kerül a mai műsorban. Illetve, hogyha már ott vagyunk Királyhalmon, akkor nem menjünk el, hanem ismerjük meg egy picit a települést, hogy mikor is alakult ki, egyáltalán hogyan jött létre, és nem feltétlen Királyhalom volt a kiinduló név. Nagyon-nagyon sok féle fajta neve volt, ugyan lehet, hogy csak nagyon rövid ideig, de belássuk magunkat a témába. És hogy pontosan mivel is foglalkoznak most, mi éri meg jobban a településen. Ugye nagyon sokan a gyümölcstermesztésről ismerik Királyhalmat, de most már egyre inkább talán átváltanak a burgonya termesztésre. Minden esetre programokból sincs hiány a településen, ennek is utána járunk, és természetesen annak, hogy mi minden valósult meg fejlesztések tekintetében, és hogy mi az a hátrány, amivel még mindig küzdenek. Erről is majd hallhattok egy beszélgetést, illetve egy zentai családot is megismerünk, akiknél 2 éves a kisfiú, viszont koraszülöttségéből adódóan fejlődési nehézségekkel küzdenek, és hát megismerjük az ő történetüket, illetve azt, hogy hova tudtak segítségért fordulni, hogy ezt a nagyon-nagyon sok rengeteg költséget egy picit levegyék a vállukról. Ezt a történetet is bemutatjuk nektek a műsorban, de hogyha már szeptember 11-e, akkor nem mehetünk el amellett sem, hogy mi minden történt a mai napon. Hát megérkeztem, többek között egyébként a Teodórák ünneplik névnapjukat, illetve hát nem pozitív információ nyilván, ami köthető a mai naphoz, és nagyon sokatok emlékezetében biztos megvan az az ominózus nap, hogy 25 éve 2001-ben támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete New Yorkban. Egy gép a Pentagon épületébe is belecsapódott, ugyebár ott van az ikertorony New Yorkban, ami később ugye összeomlott, és a hivatalos adatok szerint több mint 2800-an haltak meg ebben a támadásban. Viszont ami jó hír is talán a mai naphoz kapcsolódóan, hogy 49 éve született Varró Dániel, József Attila díjas költő, műfordító, illetve ha már Pentagon, akkor 85 éve kezdték meg a Pentagon építését, amit eredetileg egyébként könyvtárnak szántak. Illetve 86 éve Kolozsvárot ünneplő tömeg fogadta a Horthy Miklós vezetésével bevonuló magyar királyi honvédséget. 107 éve halt meg Csárd Géza, író, zenekritikus, orvos, illetve 329 éve a zentai csatában a szövetséges sereg Szavolyai Jenő herceg vezetésével győzelmet aratott a török hadakon. Ezek egészen biztosan a mai naphoz kötődnek. Nyilván nagyon-nagyon sok minden még ide tartozik, kevésbé ismert, és talán még ettől is ismertebb dolgok, de ezeket ragadtam ki így emlékeztetőként, hogy közöljem veletek, és ti is tudtok velünk közölni elég sok mindent. Többek között akár közlekedés, akár határ tekintetében, hogyha közlekedtek valamelyik kis, illetve nagy átkelőn Magyarország irányába, vagy akár más országokba, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk, hogy mennyit várakoztatok, mi a helyzet. helyzetet, és hát az utakon is, ha bármiféle fennakadást láttok akár rendőrök tekintetében, akkor ne tartsátok magatokba, hanem osszátok meg velünk is. Az elérhetőségünk már jól ismert. A 063-621-605, ez SMS szám, illetve Viber, de természetesen a Presszó Facebook oldalán is tudtok nekünk üzenetet írni. Vágjunk bele a mai műsorba, és hamarosan pedig érkezni fogok közérdekű, illetve közlekedés információkkal, meg igyekszem összeszedni a minél frissebb infókat.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdi?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot!
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
12: Programajánló.
13: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com.
14: Média támogató a Pannon RTV.
15: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: 8 óra 42 perckor már meg is érkeztem, ahogy ígértem, tartom a szavamat, és áramszolgáltató infójával elsőként. Szünetel a mai napon, azaz pénteken, szeptember 11-én az áramszolgáltatás Topolyán, Szabadkán, Sándori Tanyákon, Pacsíron, és ezzel be is zárul a kör. Hogy pontosan hol, azt jól megszokottan részletesen megtaláljátok honlapunkon, panonrtv.com. Itt megtaláljátok az időintervallumot, hogy mettől meddig nem lesz áram, és hogy mely utcák is az érintettek. Nagyon sok az információ, azért nem szoktuk ezt felolvasni, hogy ne zavarodjon senki össze, főleg ha valaki a mondhatni úgy, hogy a beszélgetés felénél kapcsolódik bele, úgyhogy így inkább értelemszerűen jobb felmenni honlapunkra, és ott minden is megtalálható. Ami még közérdekű info és útlezárás mégpedig Szabadkára vonatkozóan, az Tiszta Szerbia projekt keretében végzett szennyvíz csatorna hálózatépítési, valamint a háztartások hálózatra történő csatlakozási munkálatai miatt útlezárás van már szeptember 10-e és október 10-e között. Pontosabban megváltozik a forgalmi rend a Győri Ferenc utcában, a Majsai út és a Visnyics utca közötti szakaszon. A munkavégzés ideje alatt naponta 7 és 16 óra között az érintett útszakaszt teljesen lezárják a járműforgalom előtt, a kivitelező járműveinek kivételével. A munkálatok befejezését követően 16 óra után a forgalom ismét zavartalanul halad tovább. Hogyha már közlekedés, akkor úti költség támogatás diákoknak, ez is egy fontos információ, mégpedig Bács-Fekete-hegyen és Szikicsen a helyi irodákban lehet benyújtani ezt, a kérelmeket szeptember 8-a és október 2-a között, személyesen vagy postai úton a községi közigazgatásnál, illetve a már említett Bács-Fekete-hegyi és Szikicsi helyi irodákban. Kishegyes községben nyilvános felhívást tettek közé az általános és középiskolás diákok úti költség térítésének jóvá hagyásáról a 2026-27-es tanévben. A támogatásra azok a község területén lakóhelyen rendelkező, rendszeresen iskolába utazó tanulók jogosultak, akiknek megfelel, vagy akik megfelelnek a szükséges feltételeknek, és a már említett időszakban lehet ezeket a kérelmeket benyújtani. A szükséges nyomtatványok és részletes tájékoztatás Kishegyes község honlapján érhető el. És még mindig maradunk közlekedésnél, ugyanis egyre többet fizetnek a szerbiai autósok a tankolásért. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás, a nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg ez a drágulás. Szinte már a minden üzemanyagára meghaladja a 200 dinárt, nem pozitívak a hírek, és jelenleg a 95-ös benzin literje 205 dinárba kerül a hazai benzinkutakon, a drágulás a dízer árán is érződik, mintegy 234 dinárt kell fizetni egy liter eurodízelért, és ne feledjétek, ma péntek van, ha minden igaz, akkor ma megjelennek ismételten a friss benzinárak, amik majd 15 órától lépnek érvénybe, és amint ezek megjelennek, úgy közlöm majd veletek is. Egyébként a régió több országában ennél olcsóbb a tankolás, dinárban átszámítva Magyarországon körülbelül 226, Romániában 227, Boszniában pedig 206 dinárnak megfelelő összegbe kerül egy liter. Észak-Macedóniában még ettől is alacsonyabb, körülbelül 192 dinár. A szerbiai autósok így továbbra is a régió magasabb dízel áraival szembesülnek. A Dunáról is szóljunk, mert hogy új történelmi mélypontra süllyedt a vízállás Bezdánnál. A korábbi előrejelzések alapján a szakértők nem számítottak arra, hogy a Duna ilyen alacsony szintre süllyed. Csütörtökön reggel mínusz 172 cm-t mértek. Ezt közölte a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatója. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent a folyó vízszintje, ám a korábbi előrejelzések alapján nem számítottak arra, hogy ilyen alacsony szintre is majd süllyed. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet a következő napokra vonatkozó előrejelzéseit még várják a szakemberek. Nem tudni, hogy megérkezik-e a várva várt csapadék. Eléggé el van borulva itt Szabadkán, azt kell, hogy mondjam, hogy kinézek a stúdióból. Szinte majd, hogy nem szürke az ég, úgyhogy bízunk benne, hogy megered az az eső. Bár lehet, hogy nem, mert hogy esernyővel érkeztem, és ilyenkor nem szokott esni az eső, csak akkor, hogyha nem érkezek esernyővel. Bár ahogy itt tényleg megnézem az előrejelzést, mutatja. Nem is nagyon látni a napsütést a mai nap folyamán, egyébként 24 fok körül alakul a csúcsérték. Holnapra már megszűnik vélhetően a csapadék hajlam, és vasárnap is tiszta égboltra kell számítani csapadékmentesen, és mindösszesen csak 25 fok körül alakul a csúcsérték. Jövő hét folyamán már hétfőn, és hát túlnyomó rész szinte majdnem minden nap futózáporokra, vagy kisebb-nagyobb esőre van kilátás, de a 25 fokot nem fogja meghaladni a maximum hőmérséklet. Az éjszakák, a hajnalok azért nagyon hidegek lesznek, olyannyira, hogy szombaton reggel akár 7 fok körül alakulhat az érték, úgyhogy aki szombaton reggel is munkába indulna, mert a hétvége is munkanap, akkor annak azért elő kell venni bőven a hosszú ujjút. Ami még fontos információ, egyrészt közérdekű, másrészt ajánlom nyilván a figyelmetekben, Ébrezd fel a szíved, ments életet. Ezzel a címmel véradási akciót szervez a Szabadkai Vöröskereszt. Szeptember 12-én, azaz holnap reggel, 8 és 11 óra között várják a szervezet fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alatti székházba az érdeklődőket. A véradás mellett a résztvevők ingyenes megelőző egészségügyi vizsgálatokon is részt vehetnek, többek között vérnyomás, vércukor, koleszterin és triglicerid szintet is mérnek. A szervezők szerint minden egészséges 18 és 65 év közötti személy jelentkezhet véradónak. A helyszínen emellett lehetőség lesz vérképző őssejt donor nemzeti nyilvántartásba való regisztrációra is, tehát holnap Szabadka, fasizmus áldozatainak tere 3, reggel 8 és 11 óra között véradási akció a Vöröskeresztben. Az is még fontos, hogy tetőzik a parlagfűszezon. Az arra érzékenyek már nyilván ezt érezték. Az allergiásoknak azt tanácsolják a szakemberek, hogy a következő hetekben rendszeresen kövessék a hivatalos pollenjelentéseket, és figyeljék a pollenkoncentráció várható alakulását. Szeptember végéig magas pollenkoncentráció várható az országban. 27 mérőállomásának adatai szerint a Környezetvédelmi Ügynökség közölte, hogy a levegőben jelenleg olyan mennyiségű parlagfű pollen található, amely az arra érzékenyeknél allergiás tüneteket okozhat. És hát nyilván azt tanácsolják, hogy nyilván nem új keletű dolog, aki már erre folyamatosan érzékeny volt és allergiás, az már valószínűleg megvan, hogy mi az a jól bevált módszer, hogy tudja, amivel tudja enyhíteni a tüneteket. De hát nyilván, akinél esetleg most lépett elő, annak ki kell kérni a szakember tanácsát. És még egy picit az útlezárásra visszatérően, Topolyán is lesz majd lezárás, mert hogy vasárnap rendezik meg a 17. Szkenderovics Pál emlék versenyt, és a TSC arénánál lesz a start és a cél is, 10 órakor rajtolnak, és oda is érkeznek vissza a verseny résztvevői. Emiatt forgalomkorlátozásra kell majd számítani, úgyhogy ezt is érdemes majd az arra közlekedőknek, az ott élőknek szem előtt tartani. Remélem, hogy mindent igyekeztem, és sikerült is mindent elmondanom. Bármiféle info vagy tudatnivaló van, amit megosztanátok velünk, akkor ne tartsátok magatokba, hanem írjátok meg.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
8: A te zenéid.
9: A te rádiód.

9 óra 14 perc van, és lehet, hogy sokatoknál most van meg a reggeli időszaka, ezért egy reggelivel kapcsolatos érdekességgel érkeztem meg, mégpedig svédasztalos reggeli, ezeket a trükköket szinte senki nem veszi észre. Első pillantásra nyilván, amikor belépünk egy olyan helyre, ahol svédasztal van, akkor igazi terülj-terülj asztalkámnak tűnhet. Péksütemények, gyümölcsök, felvágottak, meleg ételek, sorakoznak tényleg minden, ami szemszájnak ingere. Csak hogy a kínálat elrendezése sokszor egyáltalán nem véletlen, és könnyen mást választhatsz, mint amire eredetileg gondoltál, vagy amit eredetileg szerettél volna. Amikor nyilván belépünk egy ilyen szállodai reggelizőbe, általában az első néhány méteren eldől, hogy mi is kerül a tányérunkra, gyakran előre kerülnek azok az ételek a kialakításnál, amelyek olcsók, laktatók és gyorsan elterítenek. Gondolok itt a kenyérre, a péksüteményre, gabonapehely vagy krumplis fogások. Mire elérnénk a drágább alapanyagokhoz, például a jobb sajtokhoz, a húsokhoz vagy a lazachoz, sokszor már félig tele van a tányérunk. Nem feltétlenül tudatos megtévesztésről van szó, inkább jól ismert vendéglátós módszerről, amit először látunk, abból rendszerint többet fogunk venni. A hosszú büféasztal könnyen azt az érzést keltheti, hogy elképesztően sokféle étel közül választhatunk, közelebbről azonban kiderülhet, hogy ugyanaz az alapanyag többféle formában jelenik meg. Például gondoljunk csak arra, hogy a tojásból lehet rántotta, főtt tojás és omlett, ugyanaz a néhány gyümölcs pedig egészbe felszeletelve vagy gyümölcssalátaként is az asztalra kerülhet. Ettől a kínálat gazdagabbnak látszik, miközben az alapanyagok száma nem feltétlenül olyan nagy, mint elsőre gondolnánk. Fontos az is, hogy a friss nem mindig azt jelenti, amire elsőként gondolnánk. Ugyebár, itt most per pillanat arról van szó, hogy a frissen sült péksütemény illata különösen csábító, de attól, hogy valami melegen kerül elénk, még nem biztos, hogy aznap hajnalban gyúrták a szálloda konyhájában. Sok helyen fagyasztott vagy elősütött péksüteményeket készítenek helyben, ami a vendéglátásban teljesen megszokott megoldás. És hasonló helyzet egyébként a gyümölcslevekkel is, azokat is itt megemlíteném. A narancssárga ital nem feltétlenül frissen facsart narancslé, lehet sűrítményből készült ital, vagy gyümölcsital is. Nyilván ugyebár nagyon ismertek a felvizesített gyümölcslevek. A kedvencem az, amikor megnyomom a gombot, és először elkezd folyni a, hát a narancslé esetében nyilván egy narancssárga ital, és utána a vége felé már csak azt láttam, hogy egy fehér átlátszó víz folyadék folyik, úgyhogy hát nyilván az is számukra jó, hogyha fel van vizesítve. Az ízén ez már nyilván nem feltétlenül ad pozitív dolgot hozzá. Az is egyébként érdekes, hogy kisebb tányéroknak is megvan az oka. Sok svédasztalos étteremben feltűnően kicsik a tányérok. Ennek praktikus az oka, de egyben segíthet csökkenteni a pazarlást. Egy kisebb tányér gyorsabban megtelik, ezért első körben kevesebb ételt szedünk rá. Ez önmagában nem feltétlenül rossz, sokkal jobb többször visszamenni, mint egy pupozott tányér felét otthagyni. Ugyanakkor jól mutatja, hogy mennyire tudja befolyásolni a döntéseinket, már az is, hogy milyen edényt tesznek elénk. A legegyszerűbb módszer, hogyha nem kezdesz el azonnal szedni, előbb jobb végig járni a teljes büfét, nézd meg, hogy milyen ételek vannak a végén is, és csak utána döntsd el, hogy miből kérsz. Így kisebb az esélye annak, hogy a péksüteménnyel és kenyérrel megtelik a tányérod, mire eljutsz ahhoz, amit valójában szívesen ennél. A svéd asztal ugyanis nem csak arról szól, mit kínálnak rajta, hanem arról is, hogy hogyan kínálják. Érdemes szerintem ezeket szem előtt tartani. Lehet, hogy ezen még úgy nem is gondolkodtatok el. Az édességet szokták a legvégére hagyni, ami azért valljuk be, néha tud incsiklandó lenni. Úgyhogy ez egy jó tanács tud lenni, hogy először járjuk körbe, nézzünk szét, hogy mi is van, és akkor döntsük el, hogy mit fogyasztanánk, mert azért valljuk be, az sem megoldás, hogyha mindent rápakolunk a tányérra, utána a felét otthagyjuk, és azt megdobják ki. El kell azért egy kicsit ezen gondolkodni, hogy pazarlás megéri-e, az sem egy opció, hogy mindent is elfogyasztunk, és utána meg csak forgunk, és fáj a gyomor, meg minden egyéb bajunk van.
tudatosan, és megfelelően kell kiválasztani azt, hogy miből és mennyit szeretnénk fogyasztani. Lehet mindenből egy keveset, és utána, ha valami tetszik, akkor visszamenni érte. Meg ha valaki több napig tartózkodik egy adott helyen, akkor nyilván lehet azt egyik nap ezt fogyassza, másik nap azt fogyassza, mert tényleg arra kell gondolni, hogy utána, ami ott marad, azt mind kidobják. Jobbik esetben.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
6: Műsorajánló.
7: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
8: Editor's Choice.
7: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: következő percekben pedig, ahogy már korábban beharangoztam, főzni fogunk, ugyanígy csak egy beszélgetés erejéig, nem feltétlenül állok neki főzni a stúdióban, vadhúsról van szó. Lehet, hogy kevesen vannak azzal tisztában, hogy hogyan is kell elkészíteni. Manapság egyre nehezebb hozzájutni, hogyha valaki mégis nagyon jó vadhús szeretne enni, hogy hová is kellene elutazni. Ennek járunk utána. Német Ernő kérdezte Mencs Andrást, aki a Fehér Asztal Lovagrend kancellárja.
1: Tudna egy tippet adni, hogy hogyan kell valójában elkészíteni a vadhúsokat? Mi a titka, hogy valójában egy nagyon finom és ízletes ebédet kapjunk?
2: Hát a vadhúsnak is, mint minden pörköltnek általában az alapja, hogy a fűszereket feloldjuk gyakorlatilag a zsírba, és teszünk bele paprikát, paradicsomot, a paradicsomot azért, hogy egy kis savasságot adjunk magának a pörköltnek, és akkor a húst bepörköljük, tehát nem teszünk bele vizet, hanem magába, hogy a fűszereket felvegye a hús. És ugye sajnos a hús enged annyi levet, amiben elvileg megfő a pörkölt, és akkor csak utána teszünk bele egy kis fokhagymát, babírlevelet, hogy az íz bejön, és hát ugye a borókabogyó az, ami ugye a vadnak egy jellegzetes ízvilágot ad, és akkor ezt önmagában meg tudjuk főzni, akkor egy nagyon jó pörköltet kapunk.
1: Mennyire tudják ezt a titkot az itteni szakácsok, amikor megkóstolja ugye a különféle bográcsok tartalmát, mit tapasztal?
2: Hát azt, hogy szívesen meghívnám egy ilyen vendégkóstolásra. Alapjában véve az a probléma, hogy hatalmas az ego, és mindenki jobban tudja. Nincs ez a semmi probléma, még mindig nagyon nagy gond a vízben főzés. Tehát a vad az nem engedi meg azt, hogy főtt hús legyen, mert akkor elmegy az egész jellege. A másik jellege az, hogy ugye fűszerben nem szabad olyan sokat beletenni, hogy megmaradjon a vadíz, mert hogyha az elmegy, akkor megint csak nem jó. Én azt gondolom, hogy változatos, amióta egyébként én itt vagyok Vajdaságban, nagyon sokat változott, és nagyon sokan elhagyták az a vízben főzés című pörkölt készítést, hisz azért az a neve, hogy pörkölt, és sokat alakult, tehát sokat javultak a pörkölteknek a minősége.
1: Gyakorlatilag most nehéz vadhúshoz hozzájutni ezen a vidéken, amit tájunkon. Esetleg régebben, mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor az emberek még a természettel együtt éltek, gondolom, hogy több vadhús került az asztalra.
2: Hát igen, és alapjában véve azért azok a receptek, azok lényegesen egyszerűbbek voltak. Tehát ma már, ha azzal a eljárással főznénk meg a vadat, az nekünk nem ízlik. Tehát ugye annyit változott a gasztrokultúránk, hogy gyakorlatilag ma már igényeljük azokat az ízesítéseket, amit gyakorlatilag használnak, vagy használni illik ebben a történetben. Bizonyára azok az időszakok, tehát a régi időszakokban önmagában megfőzték gyakorlatilag a pörköltet, és kiváló ízvilágú volt. Ha most ezt mi megfőzzük és megkóstoljuk, nekünk ez nem ízlik, tehát nem jó.
1: Melyik a kedvenc vadhúsa?
2: Nekem mindegy, igazából szintén nagyon nehezen jutok gyakorlatilag vadhoz. Én nagyon-nagyon szeretem egyébként a pörköltnél az alsó ízeket kiegyenlíteni különböző ízvilágú fűszerekkel, megtartva azt a részét, hogy a vadhús ízét ne vegyem el, de mégis teltebb alsó ízeket tudok készíteni. Én nagyon szeretem a vadat, gyakorlatilag csak hát ritkán jutunk hozzá.
1: Az ember nagyon finom vadhús ételt szeretne enni, akkor milyen vidékre kell elutaznia? Mi a tapasztalata? Erdély vagy Dél-Szerbia?
2: Erdélyben is megváltozott, tehát én körülbelül 20 évvel ezelőtt rengeteget voltam kint, Erdélybe is, de ott is leszabályozódott maga a vadgazdálkodás. Tehát ugyanúgy Magyarországon, ugyanúgy itt vadgazdálkodásról beszéltünk. Én Magyarországon egy üzemi területben voltam a vadásztársaságban, de ott is megvolt az, hogy mit lehetett és mit nem. Tehát ugyanolyan nehezen jutottunk hozzá a vadhúshoz. Bár vaddisznóhoz könnyebben, tehát mint duvad és a duvadírtás tekintetében, ugye én is vadász voltam, csak ugye nem tudtam áthozni már a fegyvert, de én azt gondolom, hogy mindegy gyakorlatilag az embereknek. Itt az a baj, hogy Szerbiában nem is nagyon van olyan helység vagy lehetőség, hogy egyáltalán vathúst lehessen venni. Magyarországon azért a mavad tekintetében, vagy annak a körzetében vannak üzletek, ahol hozzá lehet jutni, itt ez elég nehézkes.

Fonnon Presszút támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 9 óra 47 perc van, és egy forróságra vonatkozó hír, ugyanis Spanyolországban ezen a nyáron minden korábbinál több, összesen 61 napon át volt hőhullám, ez egy rekord, hőségrekord időnek számít. Június és augusztus között 4 hőhullámot regisztráltak az Ibériai félszigeten és a Baleár-szigeteken, míg a Kanári-szigeteken egyet. A hőhullámok összesen 61 napon át tartottak, ami 20-szal több, mint az eddigi rekordot tartó 2022-es évben. A meteorológiai szolgálat közleménye szerint a mérések 1961-es kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb. Az átlag hőmérséklet 24,5 Celsius fok volt a nyári hónapokban, 0,3 fokkal magasabb, mint tavaly nyáron. Valaha mért a legmelegebb nyarak közül 8 2015 óta fordult elő. Az idén már május végén júliusra jellemző hőmérsékletet mértek az ország számos részén, és még szeptember első hetében is hőhullám alakult ki egyes területeken, amelyre utoljára 10 évvel ezelőtt volt példa, és hát itt is nyilván nagyon nagy meleg volt, és forróság, főként szárazság az országban, viszont talán egy picit fellélegezhetünk, mert ha kinézek az ablakon, akkor már esőcseppek vannak az ablakon, úgyhogy vélhetően megérkezik majd a térségbe is a csapadék, és most már az előrejelzések szerint nem lesz forróság, tényleg 25 fok körül alakul a csúcsérték, és időközben befutott egy hallgatói üzenet, és most a Dávidra fogok nézni, hogy gyorsan át kell, hogy kellene, hogy kalkulálja a zenéket majd a közeljövőben. Ugyanis kaptunk egy üzenetet az egyik kedves hallgatótól, aki szeretné kérni Zecinek a Diplomatikot. Üdv nektek! Hát meglátjuk, hogy a Dávid mennyire van jó kedvében. Én mindent megteszek. Érted? Zeciért, meg végképp. Úgyhogy ha nem is most közvetlenül, de hamarosan akkor jön nektek a Diplomatikó.
1: Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo.

0: 0101 Reneszánsz Szabadka 024 555 001.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
3: Bomax.
4: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád.
7: Választások 2026.
9: A kampány tervét, a programjuk egy részét és egyes képviselőjelölteket is bemutattak az egyetemista mozgalom tagjai Újvidéken. A blokkádban résztvevő hallgatók tegnap 17 órakor tartottak gyűlést a Szerb Nemzeti Színház előtt, ami egyben az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányuk első megmozdulása volt. A diákok hangsúlyozták, részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választottak ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. A blokkádban résztvevő hallgatók szerdán már bejelentették, hogy az egyetemista lista az egyetemisták győznek névvel indulnak a választáson. A gyűlésen az egyetemisták közül Vukasin Dzsinovic állt az emberek elé, aki felidézte a csaknem két évvel ezelőtti újvidéki tragédiát, amelyben 16 ember veszítette életét, és hangsúlyozta, a polgárok csaknem két évvel később is igazságot követelnek a bűnözés és korrupció következtében bekövetkezett tragédia miatt.
7: Választások 2026.
9: Alekszandar Vučić szerb államfő ma ismerteti a polgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedéseket. Vučić déli 12 órakor a Szerbia palotában mutatja be az intézkedés csomagot, közölte korábban az elnöki kabinet. Az államfő június végén is ismertet egy az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagot. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida terror szervezet összehangolt támadás sorozatot hajtott végre az Egyesült Államok ellen. A merényletekben 2977 ember vesztette életét, következményeik pedig máig meghatározzák a világ biztonságpolitikáját. A terror szervezet 19 tagja 4 utasszállító repülőgépet térített el, 2-t a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek, amelyek röviddel később össze is omlottak. A harmadik gép a Washington melletti Pentagon épületébe csapódott, a negyedik, a United Airlines 93-as járata pedig Pennsylvania államban zuhant le. A támadásokban 2977 áldozat, köztük 343 tűzoltó halt meg, több ezren pedig megsérültek. Szeptember 11-e alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikáját. Washington

0: meghirdette a terrorizmus elleni globális háborút, 2001. októberében pedig megtámadta Afganisztánt, ahol az Al-Qaida vezetői menedéket kaptak. Később az iraki háború és a 9-11 után kialakult biztonságpolitikai korszak részévé vált, noha Iraknak nem volt bizonyítottan szerepe a támadásokban. Sűrű fekete füsttel égett órákon keresztül a kevevári szeméttelep. A helyi Kovinske Info oldal cikke szerint egész éjszaka folyamatos pattogásokat és robbanásokat lehetett hallani. A füst pedig egyenesen a település felé szállt. A helyszínen egy tűzoltóautó és egy kommunális közvállalat egyik munkagépe igyekezett megfégezni a lángokat. A portál cikke szerint ez nem egyszerű incidens, hanem rendszer szintű hanyagság. Három hónappal ezelőtt, június 9-én Kevevára ugyanezt élt át, ugyanakkor az önkormányzat nem tett lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az újbóli tüzeket. A lerakattól légvonalban mindössze 100 méterre élők számára ez nem politikai kérdés, hanem a túlélésről szól. Az éjszaka folyamán rákkeltő részecskéket, valamint a műanyag, a gumi és ki tudja milyen veszélyes hulladék égés termék lélegezték be, és ez ma reggel is folytatódik, áll a helyi sajtó cikkében.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, markás hidegfront érkezett a térségbe, napközben többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délután pedig eső, záporeső, a hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Az autóban
6: vagy bicajon.
5: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 10 óra 16 perc van, és biztosan nálatok is van otthon, vagy a környéken, a szomszédban királydinnye. Egyre jobban terjed, és most annak járunk utána, hogy hogyan is lehetne ettől megszabadulni. A királydinnye esetében ugye nem pusztán arról van szó, hogy elveszi a helyet a gyeptől, vagy rendezetlenné teszi a kertet. A kemény tüskék valódi sérüléseket okozhatnak. Gondoljunk arra, hogyha mezit láb futkos a gyerek, akkor könnyen beleléphet, de ugyanúgy veszélyes lehet a kutyákra és más állatokra is, mivel ugyebár a tüskék beleállhatnak a talppárnákba. A kemény termések a vékonyabb kerékpárgumikat is átlyukaszthatják, és a rollerek, a babakocsik felfújható kerekei sem feltétlenül vannak biztonságban. Egy igazi túlélő ez a királydinnye. Ugye alacsonyan, szinte a talajra simulva növő egynyári növényről van szó. Apró levelei és sárga virágai alapján első pillantásra kifejezetten ártalmatlannak tűnhet. Az igazán kellemetlen meglepetés csak később is érkezik. A virágzás után ugyanis kemény terméseket fejleszt, amelyek több tüskés részre esnek szét. A formájuk nem véletlenül emlékeztet egy apró akadályra, úgy helyezkednek el rajtuk a hegyes tüskék, hogy a földre hullva szinte mindig akad köztük olyan, amelyik felfelé áll. Ez pedig segíti a növény terjedését is, hiszen a termések könnyedén beleakadhatnak az állatnak a szőrébe, cipőtalba vagy járművek gumiába, így messzire juthatnak az anya növénytől, és a tényleg igazi túlélőről van szó. Gyorsan mélyre hatoló karógyökereket fejleszt, ezért miután megerősödött, kifejezetten jól tűri a száraz talajt, meleg, napos, bolygatott vagy tömörödött területeken is jól boldogul, vagyis ott is, ahol más növény elszárad vagy senyved, akár néhány héttel a magról kikelés után virágozni kezdhet, majd egészen az őszi fagyokig újabb magokat nevelhet. A talajba került magok évekig életképesek maradhatnak, és éppen ezért újra és újra felbukkanhat, ha nem teszünk ellene. És hogy hogyan is szabadulhatunk meg a növénytől? A királydinnye elleni küzdelem legfontosabb szabálya, hogy minél hamarabb kell közbelépni. A fiatal növényt még a virágzás és a termésképzés előtt érdemes kézzel kihúzni vagy kapával eltávolítani, mivel erős karógyökeret fejleszt, lehetőleg a gyökér minél nagyobb részét szedjük ki. Hogyha viszont már megjelentek a tüskés termések, önmagában a növény kihúzása nem elég. A földön maradt terméseket gondosan össze kell gerebjézni vagy söpörni, különben a következő szezonban újabb növények kelhetnek ki belőlük. Érdemes vastag kesztyűben dolgozni, mert a száraz termések meglepően könnyen átszúrhatják a vékonyabb kerti kesztyűket is. A visszatérését pedig azzal is gátolhatjuk, ha nem hagyjuk csupaszon a talajt. Virágágyásokban egy vastagabb mulcs réteg csökkentheti a magok csírázását, a gyepben pedig a sűrű, egészséges fű vagy gyeppótó talajtakaró fenntartása segíthet, hogy kevesebb hely maradjon a királydinnyének. És hát arra kell felkészülni, hogy egyetlen gyomlálástól nem feltétlenül oldódik meg a probléma, mivel a korábbi években elszórt magok hosszabb ideig is a talajban maradhatnak. Érdemes a következő szezonokban rendszeresen átnézni a fertőzött területet, és már az apró növényeket eltávolítani. A királydinnye ellen ugyanis a leghatékonyabb fegyver nem valamilyen különleges trükk, hanem a kitartó és következetes harc.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Idén ünnepi fennállásának 24. évfordulóját a Királyhalmi Rhythmical Dance Club. A megalakulásról, a fellépésekről és a verseny eredményekről, a sikerekről beszélgettünk a próbateremben Varga Zsuzsannával, de arról is kérdeztem, hogy hogyan változott meg az élet Királyhalmon, és vajon van-e lehetőségük a fiataloknak manapság a kikapcsolódásra. Mesélj nekünk erről a 24 évről, mennyire volt zökkenőmentes?
1: Hát, hogyha egész a kezdetekig akarunk visszanyúlni, akkor én is úgy csöppentem bele ebbe az egészbe, hogy teljesen fogalmam sem volt, úgymond a tánc stílusokról, meg az ilyesmiről. Nem tudom, hogy mennyire térhetünk erre ki, hogy mennyire menjünk a kezdetekbe. Tehát én 16 éves voltam, amikor elkezdtem oktatni a táncot. Annó egy felkérésre, Móra Rózsa volt az osztálytanítóm alsóban, és ő tudta, hogy én nagyon szeretek táncolni, és ő is egy nagyon kreatív tanítónéni volt. Tehát minden kis évadzáronkra ilyen táncos produkciókat, vagy színelődásokat készített, és emlékezett rá, hogy én nagyon szeretek táncolni, és akkor megkért, hogy foglalkoznék-e akkor az ő osztályában. Ilyen, én azt gondoltam, hogy ez alkalmi dolog lesz, hogy felkészítsem őket esetleg egy évzáró műsorra, ugyanúgy, mint ahogy annó ő is tette, de ennek akkor 24 évvel ezelőtt úgy ment híre, hogy indul a modern tánc az iskolába. És akkor, amikor a megbeszélt időpontra én megérkeztem, akkor hát egy 20 gyerek várta, hogy beiratkozzon táncra, úgyhogy nekem is el kellett gondolkodnom ezen, hogy hűha, akkor ez most hogy is lesz.
0: A településen mennyire népszerű a modern tánc?
1: Mi a környező településeknek a fiataljait is összefogjuk, tehát itt a kezdetektől vannak már Kispiacról, Hajdújárásról vagy Noszáról is tagok. Az elején főleg csak királyhalmiak voltak, de utána, ahogy ugye ment a hírünk, akkor már jöttek a környező településekről, és mondhatni, hogy mindig többen és többen vannak. Tehát cserélődnek a tagok, ugye nem járhat mindenki örökké, járnak 2, 3, 5, 10, 15 évig, ugye, kinek mennyire lesz ugye ez a hobbija vagy a mániája, úgymond. De azért mindig megvan egy adott létszám, ami alá nem nagyon szoktunk menni. Körülbelül közel 50-en vagyunk, most indult pont egy új pici kezdő csoport, és nagyon örülök, hogy ennyire nagy volt az érdeklődés, mert az első beiratkozós órára 14 pici gyereket hoztak, és még volt, aki jelezte, hogy hát el se jutott, tud-e még jönni, hát természetesen tud jönni, úgyhogy most egyelőre itt indult kezdőcsoport, de más településeken is oktatok már azóta.
0: Milyen eredményeket értetek el?
1: Ajaj, hát szerintem, hát még annó néhány éve számoltam, akkor volt több mint 200 dobogós helyezésünk. Ez nem csak csapatszinten, hanem egyénileg, és vannak, akik ketten is szoktak táncolni, illetve van, hogy tehát egy évben több versenyre is el szoktunk valójában menni. Ezek főleg amatőr versenyek itt helyben, amik legközelebb vannak, a nagyobbakkal mentünk már többször külföldre, illetve külföldi versenyekből is volt olyan, amikor Csehországba mentünk, vagy Romániába mentünk. Ugye Magyarország az egy ilyen alap szokott lenni, hogy Budapestre nagyon sokat jártunk versenyezni, de van, amikor ott is sikerül dobogós helyezést elérni. Persze ritkább, mert ők sokkal magasabb színvonalon vannak ebben az egészben, úgyhogy én oda tanulni járni szeretek jobban az ilyen külföldi versenyekre, de nagyon sok dobogós helyezésünk van, és nagyon sok első helyezésünk van, illetve aranyminősítésünk, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk.
0: Te is helyi lakos voltál, már Szabadkán élsz. Mekkora a különbség? Tehát lehet érezni, amikor falusi életből kiszakadsz és a városba költözöl?
1: Hát igen, én nagyon szeretek Szabadkán élni. Most már több mint 16 éve ott élek, és most már ott is indítottam csoportot, tavasszal próbálkoztam. Ott egyelőre még csak 8 gyerekkel foglalkozom, de szeretnék én lenni az, aki magyar nyelven betör a piacra, mert szerb nyelvű hip-hop csoportok vannak több is, nagyon is jók, de én szeretnék lehetőséget biztosítani azoknak, akik magyarul tanulnának táncolni, úgyhogy most már ott is, illetve 2019-ben Palicson is elindítottam, pont a Covid időszaka kezdetén, de ott is kialakult egy szép kis közösség, ott most jelenleg 2 csoportom van, úgyhogy én próbálom a gyerekeket összefogni és a digitális világból egy kicsit kiszakítani, mert a hip-hop szerintem az egy olyan menő dolog még a fiatalok körében, és lehet, hogy ezzel meg lehet még őket fogni, hogy mozogjanak, barátkozzanak, vagy esetleg elutazzunk valahova, élményeket szerezzenek, önbizalmat növeljenek a szereplések által. Ezt nagyon fontosnak tartom.
0: Mennyit éltél Királyhalmon, és hogyan emlékszel vissza azokra az időkre?
1: Hát én itt születtem valójában, úgyhogy én nagyon szerettem itt gyereknek lenni. Akkor még nem láttam azokat az esetleges felmerülő problémákat, amit most egy felnőtt már ugye észrevesz, És ez a modern tánc is, ahogy korábban kérdezted, hogy mennyire indult zökkenőmentesen, nem mindenki annyira befogadó ezekre a modern dolgokra. Tehát mi mindig hátránnyal indulunk azokkal szemben, akik hagyományokat őriznek. Akár pályázatokról van szó, vagy talán fellépési lehetőségről is, akkor még nagyon sokan óckodnak ezektől a modern dolgokról, vagy furán néznek ránk, úgymond, de nagyon sok ember pedig egyre nyitottabb, ahogy a szülők is frissülnek, és most már eddig idősebbek voltak nálam a szülők, most meg már fiatalabbak nálam a szülők, ugye, hogy mégiscsak elmúlt 24 év, és azért sokkal nyitottabbak, meg követik ezeket a trendeket, a gyerekek is ugye a TikTokot nyomkodják, akkor nekem is olyan dolgokat kell kitalálni, amivel ugye be tudom őket vonzani.
0: Van egyébként kedvenc helyed a faluban?
1: Hát ezt most nagyon megfogtál, mert gyerekkoromban én nagyon sokat bicikliztem el Noszára a Zsiliphez, mert nekem az közel van, én Királyhalomnak a külső részén élnek ugye a szüleim, ott nőttem fel, úgyhogy nekem az volt közel, meg szemben az a rét, ahol most azokat a marhákat legeltetik, úgyhogy én nekem gyerekkoromban az volt az élmény, amikor én ott sétálgathattam, vagy ugye elmentünk a Zsiliphez, vagy a Ludasító környékéhez. A maga Királyhalomhoz, meg a bulizás kötött, ugye a tinédzser koromban itt volt ugye a diszkó, és én borzasztóan szerettem ide diszkóba járni Királyhalomra, úgyhogy ezek maradtak úgy legjobban meg bennem.
0: Van lehetősége a fiataloknak itt a kikapcsolódásra, ahol össze tudnak ülni?
1: Hát sajnos nem nagyon. Tehát amik voltak is, ugye itt volt a, hát most sörözőnek ismerte mindenki, tehát az is becsukott, akkor volt egy másik, és az is becsukott, ugye a diszkó is, a pizzéria se nem úgy üzemel már. Úgyhogy az én tinédzser, meg fiatal koromban, 90-es években volt bőségesen hova menni, összejönni, és szórakozni, vagy csak beszélgetni, ezt sajnos most nem lehet elmondani.
0: Ami még a táncklubot illeti, milyen terveitek vannak a közeljövőben, akár fellépések, rendezvények tekintetében?
1: Már vannak meghívásaink fellépésekre, most szeptemberben Adára fogunk menni egy tánctalálkozóra, ezt mindig úgy szoktam elmagyarázni, hogy ahogy néptánc találkozók is léteznek, ugyanúgy modern tánc találkozók is léteznek, tehát több egyesület, csoport összejön, és ugyanúgy egy szép közös másfél-két órás műsort készítünk, úgyhogy most egy ilyenre fogunk menni Adára, illetve én is szervezek egyet, ez pedig majd októberben lesz, a tornateremben fogjuk tartani, és én is ugyanúgy vendégül fogok hívni, hát 10 egyesületet írtam fel, őket hívtam eddig meg, úgyhogy egy nagyon szép kis közös műsort fogunk csinálni. Illetve ennek apropóján mi már a jövőre, a 25 éves jubileumra is készülünk, tehát ez most tényleg egy nagyon nagy szám nekünk, úgyhogy úgymond egy nagy durranást szeretnék, hát nem tudom, hogy mi valósul meg belőle, de erre meg majd gyűjtjük ugye az anyagi forrásokat, mert azért mégiscsak egy 25 éves jubileumot nem akárhogy szeretnék megszervezni. Meg minden évben tartunk évadzáró műsort is, most idén Noszán tartottuk, előtte már Szabadkán is a színházban. 4 alkalommal tartottunk a színházban évadzárót, mert ezt a helyet kinőttük. Mind színpadilag, tehát nem elég már a mérete, mint a közönség létszámának se nem elég sajnos, és ehhez kell néznem mindig a helyszínt. Illetve hát lesznek gondolom helyi rendezvények, majd ahol a kicsik is meg tudnak mutatkozni, ilyen karácsonyi műsor, napsugaras ősz, amik ugye itt szoktak lenni, meg már van egy bajmoki felkérésünk is októberben, oda is szeretnék majd csapatot küldeni, úgyhogy szerencsére vannak. Meg hát a verseny, az ami ugye nem kötelező, meg az nem is annyira meghívásos alapon működik, oda bárki valójában mehet, de novemberben versenyre is tervezem őket vinni, úgyhogy már szaporodnak a programok.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 0

0: Bővebb információ
1: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
1: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád.
5: Választások 2026.
7: A kampány tervét, a programjuk egy részét és egyes képviselő jelölteket is bemutattak az egyetemista mozgalom tagjai tegnap Újvidéken. A blokádban résztvevő hallgatók nagy gyűlést tartottak a Szerb Nemzeti Színház előtt, ami egyben az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányuk első megmozdulása volt. A diákok hangsúlyozták, részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választott ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. A blokádban résztvevő hallgatók szerdán már bejelentették, hogy az egyetemista lista, az egyetemisták győznek névvel indulnak a választáson.
5: Választások 2026.
7: Alexander Vučić szerb államfő ma ismerteti a polgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedéseket. Vučić déli 12 órakor a Szerbia palotában mutatja be ezeket, közölte korábban az elnöki kabinet. Az államfő még június végén is ismertetett egy az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagot. Topolyára érkezik az Expo 27 karaván. A játék pavilon elnevezésű rendezvényt ma 18 órától tartják a rendezvények terén. Az esemény az Expo 2027 Belgrád szakvilágkiállítás hangulatából ad ízelítőt a látogatóknak. Az érdeklődők megtapasztalhatják, mit kínál majd Belgrád és Szerbia világnak a jövő évi 93 napig tartó kiállításon. A jelenlévőket a bejelentések szerint Dejan Susovic, az Expo 2027 értékesítési igazgatója, és Szatmári Adrián Topolya polgármestere köszönti. A látogatók megismerkedhetnek Topolya kulturális hagyományaival, zenei életével és sport szellemével, közölte az Expo vállalat. 25 évvel ezelőtt 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida terrorszervezet összehangolt támadás sorozatot hajtott végre az Egyesült Államok ellen. A terrorszervezet 19 tagja 4 utasszállító repülőgépet térített el. Kettőt a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek, amelyek röviddel később összeomlottak. A harmadik gép a Washington melletti Pentagon épületébe csapódott. A negyedik a United Airlines 93-as járata pedig Pennsylvania államban zuhant le. A támadásokban 2977 áldozat, köztük 343 tűzoltó halt meg, több ezren pedig megsérültek. Szeptember 11-e alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikáját.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, ahogy látjuk és érezzük, és egy markás hideg front érkezett a térségbe. Napközben többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Szabadkán már volt egy zuhancs, de komolyabb eső még várat magára. A meteorológusok szerint délután

0: további eső, záporeső várható, a hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

11 óra 16 perc van, és egy érdekességgel érkeztem. Mégpedig elhoztam a világ legdrágább növényét, ami egy lengyel városban terem, és több százezer forintba kerül kilója. Nem tudom, hogy tudjátok esetleg, hogy melyik ez a növény. Ameddig el nem árulom, addig meg lehet nekünk írni esetleg, hogy ki mire tippelhet. És hát ez ehető, nyilvánvalóan. És egy különleges ültetvény működik ebben a lengyel városban, ahol valódi japán, és hogy mit? Hát wasabit termesztenek, azaz japán vízi tormát, vagy japán zöld tormát, ahogy még nevezik is sokan, amelynek kilogrammonkénti ára akár az 1500 zlotyit is elérheti, ami egyébként átszámítva majdnem 40,5 ezer dinár körül van, talán egy picivel alacsonyabb lehet, de nem sokkal. Az a lényeg, hogy egészen biztosan több mint 40 ezer dinár, hogyha ezt átszámoljuk. A boltokból és a sushi éttermekből jól ismert zöld paszta, ez ugye legtöbbször hát kapható nyilván, de nem sok köze van az eredeti wasabihoz. Ugye ez, ahogy említettem, a vízi torma az ázsiai konyha egyik legjellegzetesebb fűszere. A növény természetes körülmények között Japánban fordul elő. A gyökértörzsének készítik ezt az intenzív csípős ízű zöld pasztát, amelyet leggyakrabban sushi mellé tálalnak. Chili paprikával egyébként ugye ellentétben, ami hát erős és csípős, a wasabi csípőssége nem a nyelvet égeti, hanem az orrot és az orr melléküreget ingerli erőteljesen, és a legnehezebben termeszthető fűszer növény a wasabi. Kristálytiszta vízre, állandó hőmérsékletre és megfelelő páratartalomra van szüksége, ezért a termesztése a legnagyobb mezőgazdasági kihívás. Európában jelenleg az egyetlen wasabi ültetvény Lengyelországban van, mégpedig Radom közelében működik. És hát az egekben van az ára, csillagászati áron adják és árulják, és hát napvilágot látott a hír, miszerint ez a világ egyik legdrágább ehető növénye, és egyébként a Daruma nevű wasabi fajtát termesztik Lengyelországban. A növény teljes egészében fogyasztható, a legintenzívebb és legcsípősebb íze a gyökértörzsének van, de a levelei és a szárai is jellegzetesen pikáns ízűek. És sok üzletben vagy étteremben is egyre gyakrabban találkozhatunk olyan termékekkel, amelyeket wasabiként árulnak. Valójában azonban kevés közük van az eredeti japán vízi tormához. Egyébként a wasabi alacsony kalóriatartalmú növény, amely kevés zsírt és mérsékelt mennyiségű szénhidrátot tartalmaz. Emellett rostot, C-vitamint, valamint olyan ásványi anyagokat is biztosít, mint a kálium, a kalcium és a magnézium. Ezért érdemes fogyasztani. Legalábbis egyszer mindenképpen érdemes ezt kipróbálni. Hogyha nem is az eredetit ezeken az árakon, amiket feltüntetnek, főleg nem 40 ezer dinárért, nyilván ez kilónkénti, tehát nem egy darab kerül annyiba, de egészen biztos, hogy nálunk is itt kapható, ahogy hallhattátok, nyilván nem az eredeti, és nem biztos, hogy pontosan ugyanolyan íze lesz, és erősségű, mint a rendes, nagyon-nagyon drága. De ha esetleg vagytok olyan szerencsések, hogy ellátogattok Lengyelországba, akkor ott bizony fel lehet keresni, meg lehet akár az ültetvényt is tekinteni, vagy akár ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal hozatni, ha vannak ott is, bár magyarok mindenhol vannak, úgyhogy lehet, hogy nektek is van ott ismerős, aki esetleg el tud oda látogatni, és egy pár darabot tud belőle vásárolni, ha nem is rögtön egy kilót, mert azért az nyilván nagyon borsos áron kapható, de ezt is ki lehet próbálni egyszer, és lehet, hogy valakinek ez is bakancslistás. Ami pedig egyébként a műsor folytatását illeti, maradunk még egy kicsit Királyhalomnál, mert utána járunk annak, hogy vajon honnan kapta a település a nevét. Nagyon sok neve volt a településnek, legalábbis rövid ideig váltakoztak, de hogy mikor kapta meg a végleges Királyhalom nevet, illetve egyáltalán hogyan is jött létre maga a település, és hogy hogyan váltja fel szépen lassan a gyümölcstermesztést a burgonyatermesztés,
Erről is fogunk beszélgetni az elkövetkező percekben, úgyhogy tartsatok velünk!

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Műsorajánló.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 11 óra 36 perc van, és ahogy említettem, maradunk még egy picit Királyhalomnál. Mégpedig Katona Róberttel beszélgettem a Királyhalom kialakulásáról. Ő ugye a település tanácselnöke, helyi közösségének tanácselnöke. De lesz szó fejlesztésekről, a település nevének létrejöttéről is, illetve arról, azokról a programokról, amik már megszervezésre kerültek az elmúlt években, de hatalmas sikereik voltak, illetve amik még váratnak magára. Menjünk vissza egy picit a kezdetekre. Hogyan épült ki a település, a vasútállomás köré, vagy legalábbis innen indulva?
1: Hát igen, úgy gondolom, hogy a falu létrejöttében hatalmas pont volt 1869, ugye, amikor átadták Szeged és Szabadka között a vasútvonalat, hiszen logisztikailag egy olyan helyen helyezkedik el a település, hát ugye tudjuk Szeged és Szabadka között, hogy érdemes volt itt letelepedni, ugye könnyen elérhető volt mind a két nagyváros, és hát van még egy nagyon fontos pont, hiszen ebben az időben Európában szőlőket egy olyan betegség tizedelte meg gyakorlatilag, amelyet észrevettek, hogy a homokhátságon ez a betegség ez nem tud, illetve egy kártevő nem tud elterjedni, és hirtelen ezek a szélhordta homokok gyakorlatilag nagyon értékesek lettek, ami a szőlőtermelést illeti. És ugye tudjuk, hogy itt nagy területű kárászbirtokok voltak valamikor, és hát a kárász család ugye neki is állt a szőlő telepítésének, illetve volt még több család, akik gyakorlatilag az egész települést beültették szőlővel, ahol sok szőlő van, ott sok munkás kell, és szépen lassan gyakorlatilag polgárosodott a település. Itt szeretném kiemelni ugye Királyhalmot, mint nevet. Itt ezt oda tesszük 1883-ba, ugye amikor Ferenc József gyakorlatilag megtekintette ugye Szegedet, ugye vagy az árvíz utáni újjáépítést, és gyakorlatilag tett egy kitérőt, hiszen el akart látogatni Ásatalomra, amely ugye most Magyarország területén van, de viszont ez volt a legközelebbi pont, ahol le tudott szállni a vonattól, és innen hintóval érkezett aztán Ásatalomra. Gyakorlatilag azért kapta aztán a település a Királyhalom nevet, és azóta szerintem ezt a nevet használjuk. Ugye nagyon kis, egy rövid ideig volt ugye Bácsszőlősnek hívták magyar néven, de aztán újra most már a Királyhalom hivatalos megnevezés.
0: És ugye itt van a határ közelsége, ami megint csak egy olyan pont, ami a két országot, illetve a falusiak nyilván hamarabb át tudnak jutni Magyarországra, de nyilván a vasútforgalom szempontjából is kedvező, illetve hát emeljük azért ki magát a mezőgazdaságot abból a szempontból, hogy gyümölcs termesztés, gondolok itt ugye a különböző almaültetvények, meg talán a szőlő, amennyire, illetve hát a burgonya, ami talán egyre jobban feltörekvő, ezt kijelenthetjük, hogy felváltja lassan a gyümölcs termesztést?
1: Igen, elmondhatjuk, hiszen évek alatt nagyon sokat változott a termelés. Ugye beszéltünk róla, hogy szőlők voltak nagy területeken, aztán valamikor ott a 70-es években, 1970-es éveiben megjelentek a gyümölcsök. Először ugye csak kis területeken, és még nagyon fontos, hogy ott a 70-es években már a termelőt megengedhették maguknak, hogy volt saját szállítási eszköz. Tehát vagy először egy kis autókkal, kis kombikkal vitték az árukat. És megjelent egy, elérhetővé vált egy olyan piac, ami nagyon fecsegtető volt, ez pedig a tengerpart. Ugye Horvátországra hordták a gyümölcsöt, és onnantól kezdve mindenkire állt a gyümölcs termelésre, hiszen ez egy hatalmas üzlet volt. Tehát mégis látszódott a falun hirtelen, mondjam azt, hogy gazdagodásnak indult a település. Aztán persze jöttek a sötét időszakok, ugye a délszláv háborúk időszaka, amikor megszűnt ez a piac, és gyakorlatilag szépen lassan a gyümölcs termelésnek elindult egy olyan folyamata, hogy kezdett eladhatatlan lenni, és szerintem most vagyunk a csúcson jelenleg, ami a gyümölcs termelést illeti, hogy nincs rá bevőkör, nincs rá piac, ugye külföldre nagyon nehéz szállítani, a belföldi piac pedig nagyon, nagyon kevés árut tud felvásárolni. És itt jött a lehetőség, például a burgonya, amely a mi homokos vidékeinken nagyon gyorsan, ugye tavasszal át tud melegedni ez a laza homokos terület, és nagyon gyorsan ott tudunk lenni a piacokon gyakorlatilag az új burgonyával, és későbbiek folyamán is gyakorlatilag ott adva van a lehetőség, hogyha időben még május végén felszedjük ezt az új burgonyát, még az adott területen még egyszer be tudjuk ültetni ezt a területet, és nagyon szép télire, nagyon jó elálló, tehát nagyon jó minőségű burgonyákat tudunk termeszteni. Jelenleg azt látom, hogy talán ez a legrelevánsabb termelés, ami a burgonyát illeti, és jelenleg nincs alternatívája, tehát ez a legkifizetődőbb.
0: Hogyha a faluról beszélünk, akkor milyen alap szolgáltatások érhetőek el? Gondolok itt arra, hogy posta, egészségház, és a többi, és a többi.
1: Igen, gyakorlatilag 8 osztályos általános iskolánk van, óvodánk van, boltunk van, postánk van, 5 napos orvosi ellátás. Kicsit, tehát hogyha visszanézünk, azért nem ennyi lakosa volt Királyhalomnak mindig, mint jelenleg.
0: Jelenleg mennyi van, igen?
1: Igen, jelenleg az utolsó népszámlálási adatok alapján 1500 lakosa van. A valóság, ez tudjuk, hogy messze van ettől. Tehát én valahol inkább az 1000-hez közeli lakosszámot tippelnék, de valamikor ott a 70-es évek végén még 3500-600 lakosa volt Királyhalomnak. Ugye tudjuk, hogy a fiatalok elvándorlásnak indultak, de viszont érdekes az a történet, hogy tehát eladóház nem nagyon van Királyhalomban. Tehát hogyha eladásra kerül egy lakóház, annak mindjárt van is gazdája. Gondoljunk arra, hogy logisztikailag a település egy fantasztikus helyen van. Határátkelő közelsége, Szeged, Szabadka közelsége, 2 turisztikai helynek a közelsége, ugye Palis-Mórahalom között félúton vagyunk, és egy nagyon csendes falu egyébként. Az elmúlt 3 évben egyetlen bűncselekmény se történt a falu területén, szerintem ilyen település nincs is a környéken. Egyetlen egy rendőri beavatkozásra nem volt szükség, és azért is mondom, hogy ha eladó ház vagy lakás van, azt rögtön megvásárolják. Azért fiatalok vannak, ugye valamikor még ott a 90-es években még az volt a jellemző, hogy 40-es létszámú osztályok voltak, tehát osztott osztályok voltak. Most örülünk, ha 10 létszámú osztályok vannak, de hát azért pozitívan reménykedünk a jövőben, és pont ezért, mert fantasztikus helyen van, és egy fantasztikus békés település, hogy folyamatosan költöznek azért ide fiatalok, és reméljük, hogy újra benépesítik a falunkat.
0: Milyen fejlesztésekben gondolkodnak, vagy amik már megvalósultak? Ugye láthatjuk a vasútállomás épülete, ami nyilván egy fontos pont.
1: Igen, itt kiemelném, tehát a vasútvonalon naponta ugye jelenleg 5 oda-vissza vonal van, illetve 11 buszjárat jár a falunkon oda-vissza, tehát ez is egy fantasztikus kapcsolódás van minden irányba. Ami a beruházásokat illeti, ugye voltak lemaradásaink, illetve vannak is még, ami az aszfaltos utcákat illeti, de az idén sikerült ugye 2 utcát kiaszfaltozni, a mezőutakat folyamatosan. Minden évben bővítsük a mart aszfalttal, illetve az úzott kővel történő beterítését, ugye homokon vagyunk, azért sokszor elég nehéz a közlekedés, de amikor ez elég jól meg lehet oldani ezeknek az utakat. És hát itt kiemelném, ugye az idén fejeződik az OptiBike 3-as program, amikor gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a falu területén 10 km kerékpárút van. Egy ilyen pici falu területén azért ezzel dicsekedni lehet, és most már mondhatjuk azt, hogy egészen a határátkelőtől hajdújárásig gyakorlatilag meg van oldva. Van még egy kis szakasz, amire keresik a megoldást, de gyakorlatilag ott annyira szűk az út, hogy már a kerékpárútnak nagyon nehéz a kivitelezése, itt és itt akadályba ütköztünk, de úgy gondolom, hogy erre is fogunk találni megoldást.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9.

0: 15-95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. A híradó témáiból kiemeljük. Új közjóléti intézkedés csomagot jelent be a szerb államfő 12 órakor. Az üzemanyag Szerbiában a legdrágább a régióban. Egyre többet kell fizetnünk a benzinért és a dízelért is, és lezárul az első éves egyetemisták szerb nyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. Jönnek a részletek. Alekszandar Vučić, szerb államfő ma ismerteti a polgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedéseket. Vučić déli 12 órakor a Szerbia palotában mutatja be ezeket, közölte korábban az elnöki kabinett. Az államfő június végén is ismertetett egy az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagot. Későbbi híradásainkban az államfő bejelentésével részletesebben is foglalkozunk.
2: Választások 2026.
1: A kampány tervét, a programjuk egy részét és egyes képviselőjelölteket is bemutattak az egyetemista mozgalom tagjai Újvidéken. A blokádban résztvevő hallgatók tegnap 17 órakor tartottak gyűlést a Szerb Nemzeti Színház előtt, ami egyben az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányuk első megmozdulása volt. A diákok hangsúlyozták, részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választottak ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. Dudás Dániel összefoglalója.
3: A blokádban résztvevő hallgatók szerdán már bejelentették, hogy az egyetemista lista az egyetemisták győznek névvel indulnak a választáson. Vukasin Gyinovics állt az emberek elé, aki felidézte a csaknem 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédiát, amelyben 16 ember veszítette életét, és hangsúlyozta, a polgárok csaknem 2 évvel később is igazságot követelnek a bűnözés és korrupció következtében bekövetkezett tragédia miatt. Ezt követően a diáklista jelöltjei szólaltak fel, közülük elsőként Nemanja Gyurić, a bírósági dolgozók szakszervezetének képviselője, aki beszédében kiemelte, az egyetemista lista győzelme az egyetlen esély a felelősségre vonásra és a bátor igazságszolgáltatásra. Ahelyett, hogy az intézmények a törvények alkalmazásával oldanák meg a problémákat, a félelem légkörét teremtették meg, tette hozzá az egyetemisták képviselőjelöltje. A diákok következő jelöltje, Ilias Trdanovic, az Újvidéki Egyetem orvostudományi karának professzora beszédében arról beszélt, hogy hitelesebb, jobb arcokat kell keresni Szerbia számára. A professzor hangsúlyozta, az egyetemistáknak van programja, és van megoldásuk a társadalomban fennálló valamennyi problémára, közülük a korrupcióra, a mezőgazdaságra, az igazságszolgáltatásra és az egészségügyre is. Ezt követően a zombori pedagógiai kar professzora Ljubica Oparnica részletezte az egyetemisták meglátásait az emberek életszínvonalával, a szociálpolitikával és a tanárok helyzetével kapcsolatban, valamint felvázolta, hogy milyen Szerbiát szeretnének létrehozni. Őt Jovo Bakić, szociológus, egyetemi professzor követte, aki kijelentette, hogy az új kormány első feladata a szervezett bűnözés elleni küzdelem lesz. Kiemelte továbbá, nem lehet egészséges és normális egy olyan társadalom, amelyet bűnözők irányítanak. Radomir Sajcic, a vegyészeti kar professzora szerint Szerbia belülről áll megszállás alatt, egy korrupt hatalom által, amely az egész országot egyre mélyebbre sodorja a pusztulásban. Hangsúlyozta, vissza fogják állítani a bizalmat az intézményekben, és újjáépítik azt az értékrendet, amely a tudáson, erkölcsön, tisztességen, nemességen, kötelességtudaton és emberi szolidaritáson alapul. Az egyetemisták következő jelöltje, Adem Mavrić kiemelte, az emberek összetartását arra

0: Szeretnék használni, hogy kibékítsék egész Szerbiát a fényesebb jövő érdekében. Ezt követően a diáklista több jelöltje is bemutatkozott még a közönség előtt. Közülük viszont már csak Tihomir Stanić színész szólt az egybegyűltekhez, aki kijelentette, hogy a jelenlegi hatalom kapzsisága azzal fenyeget, hogy elpusztítja mindazokat a kulturális és anyagi értékeket, amelyeket ez a nép évszázadokon át teremtett. Ezzel szemben ők az igazságosság, a szolidaritás és a szabadság elveit fogják követni. A diákok elmondták továbbá, hogy a listájukon szereplő 250 jelölt közül a közeljövőben a többieket is megismerhetik az emberek. Ezzel valamivel este fél hét után befejeződött az egyetemisták megmozdulása.
1: Választások 2026.
2: Egyre többet fizetnek a szerbiai autósok a tankolásért. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Balázs Zita nézett utána a részleteknek.
3: A közel-keleti konfliktus újabb fejleményei ismét bizonytalanságot okoznak a világ olajpiacán. A hormuzi szoros körüli feszültség, valamint az energetikai létesítmények és a szállítási útvonalakat érő támadások miatt emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára. A szakértők szerint, ha továbbra is romlik a helyzet, a belnyás olaj hordonként ára, akár a 100 dolláros szintet is átlépheti. Szerbiában az árak mellett az ellátás is kihívást jelent. Az alacsony dunai vízállás megnehezíti a készüzemanyagok szállítását. A hazai ellátás egyelőre biztosított. A kérdés az, hogy a drágulás meddig folytatódhat. Jelica Putnikovic, az Energia Balkána portál fő és felelős szerkesztője. Továbbra is problémát jelent a Duna alacsony vízállása, ami azt jelenti, hogy nehezebben jutunk hozzá a kész üzemanyagokhoz, amelyek a Dunán keresztül érkeznének, akár a Fekete-tenger, akár Románia felől. Az nem is igazán fontos, hogy ki adja el nekünk. Az viszont jó dolog, hogy a NIS szeptember végéig importálhat nyersolajat. Így nem áll fenn a veszélye annak, hogy üzemanyag hiány alakuljon ki a hazai piacon. Természetesen az ár kérdéses, a jövedéki adó csökkentését pedig hétről hétre meghosszabbítják, hogy megfékezzék a hirtelen áremelkedést. A hazai üzemanyagárakat a nemzetközi piactól elsősorban a magas szállítási és logisztikai költségek választják el, magyarázzák a szakemberek. Szerbiának nincs közvetlen tengeri kijárata, ráadásul a környező országok szállítási infrastruktúrája sem kedvező, ami tovább növeli a költségeket. Mindez megnehezíti az árkockázatok kezelését, és ez a benzinkutakon fizetendő árakban is megmutatkozik. Az üzemanyag végső árába emellett a jogszabályban meghatározott, maximálisan engedélyezett árrés is beépül, ami jelenleg literenként 21 dinár. Jelenleg egy liter 95-ös benzin 205 dinárba kerül a hazai benzinkutakon. A drágulás a dízel árán is érződik. Szerbiában jelenleg mintegy 234 dinár kell fizetni egy liter euró dízelért. A régió több országában ennél jóval olcsóbb a tankolás. Dinárban átszámítva Magyarországon körülbelül 226, Romániában 227, Boszniában pedig 206 dinárnak megfelelő összegbe kerül egy liter. Észak-Macedóniában még alacsonyabb az ár, körülbelül 192 dinár. A szerbiai autósok így továbbra is a régió magasabb dízeláraival szembesülnek.
2: Lezárul az elsőéves egyetemisták szerbnyelvű felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. A hallgatók 80 intenzív tanórán kereszt készültek a szerbnyelvű egyetemi oktatásra, pénteken pedig záróvizsgán bizonyíthatják tudásukat. A képzés utolsó napján az MNT képviselő is felkeresték a kollégistákat, Paracki László és Rózsa Krisztina riportja.
4: Az Európa Kollégiumban a szerb nyelvi képzés minden alkalommal szintfelmérő teszttel kezdődik. Ennek alapján a hallgatókat kezdő és haladó csoportba osztják, így mindenki a saját nyelvi szintjének megfelelő képzésben vehet részt. Bosznai Lénárd, palicsi egyetemista.
5: Az is a neve a kurzusnak, hogy intenzív szerb képzés, tehát itt arra készítenek fel, hogy ez ilyen szerb közegbe belerázódj, ilyen szerb szituációkba belekerülj, és hogy könnyebben tudj kommunikálni szerbül.
4: A nyelvi képzés egyik legfontosabb célja, hogy a már meglévő passzív nyelvtudást aktív nyelvhasználattá alakítsák. A hallgatók a szerb nyelv szabályait a mindennapi kommunikációban is alkalmazzák, miközben szókincsüket és beszédkészségüket is fejlesztik. A haladó csoport tagjai már megfelelő nyelvtudással érkeztek, számunkra elsősorban a kommunikáció és a nyelvhasználat csiszolása a cél. Ivánkovic Mirjana, temerini szerb tanár.
6: Nekem az a célom velük, hogy minél többet beszéljenek, beszéltessem őket egy véleményről, egy történetről, minél többet beszéljenek, és összetettebb mondatokat mondjanak. Szókincseket bővítünk, ugye, és szintén így, ahogy én mondom, csiszoljuk a nyelvet, ugye, hogy az tisztább legyen, helyesebb legyen.
4: A Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta szervezi meg a szerb nyelvi felzárkóztató képzést a felsőoktatási komplex ösztöndíjprogram részeként. Az idei már a 14. alkalom, hogy az első éves egyetemisták részt vehetnek a nyelvi felkészítésen. Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
7: A Magyar Nemzeti Tanács azért tartja ezt fontosnak, mert a tömbben lévő gyerekek így fel tudnak készülni az egyetemi oktatásba való bekapcsolódásra, a szerb nyelvű oktatásba. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy a felsőoktatás mellett az ügyintézésben, a mindennapi kapcsolatokban, a város életében is minden jobban tudjanak kapcsolódni, és ehhez próbálunk a tanfolyam segítségével olyan tudást biztosítani, amely ezt hosszú távon majd lehetővé teszi.
4: A program lebonyolításába 2 évvel ezelőtt kapcsolódott be a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, amely a tanárokról és a tananyagokról is gondoskodik. Perpauer Attila, a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
8: A Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ a lebonyolítója a programnak, mi a tanárokkal foglalkozunk, tehát olyan tanárokat alkalmazunk, akik magas fokon művelik a szakmát, valamint a tankönyveket biztosítjuk, és az egyéb dolgokat, amelyek szükségesek az oktatásban.
4: Az egyetemistákat a képzés utolsó napján Varjú Potrebi Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja is köszöntötte, a hallgatók pénteken záróvizsgán adnak számot a megszerzett tudásukról.
2: A pontos idő 12 óra 12 perc.
9: Időjárás.
10: 18 fokot mérhetünk, a nap hátra levő részében is futózáporokra, illetve lesz, ahol nagyobb mennyiségű csapadékra is van kilátás Vajdaságban, a csúcshőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Reklám.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
11: Bomax.
13: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
14: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
15: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
16: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
15: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
16: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs
17: 91.5 A jó választás.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Hegyezd a füled,
5: mert nincs itt semmi látnivaló.
4: Pannon Rádió.
6: A te hangod.
4: A te hangod. A te hangod.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: következő percekben megismerünk egy családot, mégpedig a Zentai Bencsik családot, akik tulajdonképpen a Pásztor István alapítványhoz fordultak segítségért, ugyanis a családban született egy gyermek, aki egyébként most volt 2 éves, és a kora szülöttségéből adódóan fejlődési nehézségei vannak, és emiatt fordultak az alapítványhoz segítségért. A részletekről pedig Bencsik Hajnalkával beszélgetek. Jó napot kívánok, köszöntöm a vonal túlsó végén.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Oxigénhiányos állapotban született meg a gyerkőc, és emiatt fejlődési nehézségeivel kell küzdeni, és tulajdonképpen nagyon-nagyon drágák a költségek, azért valljuk be manapság, hogyha főleg az ember úgymond privátul szeretne orvoshoz menni és fordulni, és ha jól tudom, akkor emiatt is fordultak önök az alapítványhoz.
1: Így van, igen, mivel önállóban nem tudnánk fedezni egyáltalán ezeket a költséges fejlesztéseket, és ugyanígy az úti költségeket is, mivel ugye taxival megyünk Újvidékre és Szabadkára, és úgyhogy igen.
0: Egyébként milyen orvosi ellátásra van szüksége a kisgyermeknek, hogy említette Szabadkát és Újvidéket?
1: Újvidékre jelenleg a fiziáter szakorvoshoz, tehát a rehabilitációval kapcsolatban, meg a kardiológushoz ellenőrzésekre járunk. Szabadkára viszont a komisszióra járunk javarészt inkább, mert 3 havonta, vagy amilyen időközönként megadják nekem ezt a különleges ellátás miatti szabadságot, ami miatt ugye itthon vagyok vele. Uh-huh. És akkor ezek mindig költségesek. Meg másrészt az itt Zentánhelyben, a Medikanetterben járunk fejlesztési órákra, és ez is költséges. Tehát
0: és egyébként hány hónapos korától kezdődtek már ezek a fejlesztések?
1: 2 hónapos korától kezdtük vinni a fiziáterhez, és mostanra, tehát 21-2 hónapos korára érkezett el az a pillanat, hogy akkor intenzíve fejlesztése van szüksége neki, mivel ugye finom motorika, járásindulás, beszédindítás, ezekre mind szükség van, mivel ő neki ugye késés van a fejlődésében, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor itt helyben folytatjuk ezeket az intenzív foglalkozásokat.
0: És honnan hallottak egyébként az alapítványról? Vagy mikor fordultak tulajdonképpen az alapítványhoz?
1: Tavaly augusztusban egy ismerősöm hívta fel a figyelmemet arra, hogy van ez a lehetőség, hogy támogatna a beteg gyerekeket, illetve egyéb támogatásra szoruló egyéneket, és akkor úgy gondoltuk, hogy mivel nincs veszítenivalónk, így akkor megpróbáljuk, és akkor első alkalommal is sikeresen pályáztunk, és meg is kaptuk a támogatást. És aztán idén, évelején úgy esett, hogy ismét szükségünk volt a támogatásra, mivel nem számoltunk azzal, hogy hosszú lesz ez a fejlesztési folyamat, és másodjára is sikeresen megkaptuk a támogatást.
0: Egyébként máshol is tudnak pályázni itt Vajdaságban?
1: Nem tudok róla.
0: És hogy
1: ez az egyetlen alapítvány, amiről tudok, hogy lehet hozzájuk fordulni.
0: És hogyan zajlott maga a pályázás, a folyamat?
1: Nagyon könnyen lehet egyébként pályázni, nincsenek nem tudom milyen nagy feltételeik. Van a honlapukon egy kérelem, amit ki lehet tölteni, tehát PDF formátumban, és oda le kell röviden írni, hogy miről van szó, mire szükséges a támogatás, és akkor az összes meglévő szakorvosi dokumentumot kell csatolni. A háztartásban lévő minden személynek a személyigazolványát, bankszámla kivonatokat 3 hónapra visszamenőleg, minden bejövő jövedelemről igazolás, a gyerek anyakönyvi kivonatának másolata vagy egyéb, előszámla és a várható költségeknek a kalkulációját kell csatolni, ezeket kérték tőlünk, de hogyha hiányos a dokumentáció, vagy még valamire szükségük van, akkor felhívnak és szólnak, hogy még ezt vagy azt csatoljuk, de nagyon segítőkészek, tehát nem utasítják el a kérelmezőt, hogyha valami hiányzik.
0: Hogyha jól tudom, akkor 2 éves a kisfiúk. Hogyan zajlanak így a mindennapok? Említette ugye, hogy ön is otthon tartózkodik. Gondolom akkor ön az, aki főként a kisgyerekkel van.
1: Így van. Így van. Fejlesztésre heti 2 alkalommal járunk, és akkor ezt kiegészítjük itthoni munkával, tehát itthon is gyakorlunk vele.
0: És mit tudna esetleg azoknak a családoknak, akik most hallják ezt a beszélgetést, nem pályáztak akár a Pásztor István Alapítványnál, de hasonló cipőben járnak, mint önök, vagy esetleg sajnos más betegséggel küzdenek, és eddig még nem éltek a lehetőséggel. Mit tudna nekik tanácsolni, vagy üzenni?
1: Azt tanácsolom, hogy bátran jelentkezzenek, pályázzanak, mivel nagyon könnyű a pályázás, és ha megvan minden dokumentum, ami bizonyítja azt, hogy a gyereknek szüksége van a támogatásra, illetve ugye fejlesztésekre vagy egyébre, akkor nyugodtan pályázzanak. Még ezt kiemelném, ez fontos, mivel ugye, hogy eloszlassam a kétségeket, hogy nem kell hozzá pártagnak lenni egyáltalán, tehát ez független minden ilyesmitől. És tényleg ez hatalmas segítséget nyújt, és megkönnyebbülést. Tehát ajánlom a figyelmükbe, hogy pályázzanak nyugodt szívvel, segítenek, hogyha segítségre van szükségük. Tehát
0: élni kell a lehetőséggel, ez biztos.
1: Így van, így van, így van.
0: Ha az élet már adott ilyen lehetőséget, akkor mindenképp ki kell használni. Sajnos, hogy ilyen helyzetbe kerültek, és hát nyilván nincsenek egyedül. És kitartást kívánok önöknek, és jó egészséget a továbbiakban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is, és az alapítványnak is ezúton is szeretném megköszönni, hogy bizalmat szavaztak mind a 2 alkalommal, és segítettek rajtunk. Mert tényleg hatalmas segítség.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 szetés. Telefon 024

0: hogy a minimálbér összege 2027. január 1-től 600 euró lesz. Mint mondta, ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája. A közférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíjak pedig szintén decemberben 7,5%-kal fognak emelkedni. Kiemelte, hogy folyamatos külföldi beruházások, a gazdasági mutatók pozitív alakulása, a rekord alacsony munkanélküliség és a polgárok rekord magas megtakarítása is hozzájárul ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. A szerb elnök kifejtette, hogy amint sikerül megoldani a szerbiai kőolajipari vállalat helyzetét, akkor a beruházási légkör az eddigieknél is kedvezőbb lesz. Nem változnak az üzemanyag árak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az eurodízel literenként továbbra is 234, a benzin pedig 205 dinárba kerül. Városnapot ünnepel Zenta, a hagyományokhoz híven idén is a Tisza parton található emlékharang megkongatásával és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata évfordulójáról. Az emlékműnél Zenta önkormányzatának, a helyi intézményeknek, a testvértelepüléseknek és az egyesületeknek a képviselői is lerótták kegyeletüket. Ezt követően megtartották a Zenta községi képviselőtestület díszülését, amelyen átadták a város legrangosabb elismeréseit is. Praurbe életműdíjban részesült Verebes György festőművész, emellett két posztumusz Praurbe életműdíjat is átadtak Dusán Nikolics ügyvédnek, valamint Szügyi Imrének, a Kevik közösség szervezőnek és mezőgazdasági termelőnek. Az ünnepi beszédet Burán Hajnalka, Zenta polgármestere mondta. Topolyára érkezik az Expo 2027 karaván, a játék pavilon elnevezésű rendezvényt ma 18 órától tartják a rendezvények terén. Az eseményt az Expo 2027 Belgrád szakvilágkiállítás hangulatából ad ízelítőt a látogatóknak. Az érdeklődők megtapasztalhatják, mit kínál majd Belgrád és Szerbia a világnak a jövő évi 93 napig tartó kiállításon. A jelenlévőket a bejelentések szerint Dejan Susovics, az Expo 2027 értékesítési igazgatója és Szatmári Adrián Topolya község elnöke köszönti. A látogatók megismerkedhetnek Topolya kulturális hagyományaival, zenei életével és sport szellemével, közölte az Expo vállalat.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, délután is erősen felhős és borult idő várható, eső, záporeső megjelenése is valószínű. A meteorológusok szerint némileg tovább melegedik majd a levegő.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

13 óra, 15 perc van, és el is érkeztünk a Pannon Presso utolsó órájába. Mégpedig egy infóval érkeztem, ugyanis Szeged legemlékezetesebb biciklis fotóit keresi a Móra Múzeum. Egy kerékpáros időszaki kiállítást készítenek elő, mégpedig a Móra Ferenc Múzeumban. A 2027 első felében megnyíló tárlaton a biciklik kerülnek majd a középpontban, amely kapcsán egy felhívást indítanak el. Olyan fotókat várnak, amelyeken kerékpárok és kerékpárosok szerepelnek valamilyen különleges formában, szegedi környezetben, ez nagyon fontos. Ezek a képek lehetnek régi és új, fényképezőgéppel vagy telefonnal készült fotók. A lényeg, hogy átjárja a felvételt az úgymond kerékpáros életérzés. A felhívásra bárki jelentkezhet, nem kell profi fotósnak lenni. A fényképeket e-mailben várják a beküldő adataival, a fénykép készítésének helyének és idejének megjelölésével, valamint bármilyen érdekes történettel kiegészítve, amely a kerékpárhoz vagy az adott helyhez kapcsolódik. A beérkezett fotókat egy digitális montázsban és látványelemek részeként fogják felhasználni a kiállításon. A képeket 2026. október 15-éig küldhetik be a jelentkezők, a részletes felhívás pedig megtalálható a múzeum honlapján, a moramuseum.hu weboldalon.

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Közérdekű információkkal érkeztem, és folytatjuk a Presszó utolsó óráját. Ne felejtjétek, holnap véradási akció lesz Szabadkán, mégpedig 8 és 11 óra között a Vöröskereszt helyiségeiben. Az érdeklődők számára ingyenes egészségügyi vizsgálatokat is biztosítanak, meghatározzák a testtömegindexet, megmérik a testmagasságot és a testsúlyt, megállapítják a szervezet metabolikus életkorát, a dohányosoknál megmérik a kilélegzett levegő szénmonoxid szintjét, továbbá ellenőrzik a koleszterin, triglicerid és vércukor szintet, valamint a vérnyomást is. A megelőző egészségügyi vizsgálatok a Szabadkai Egészségházzal és a Szabadkai Közegészségügyi Intézettel együttműködve a véradók ingyenes megelőző vizsgálatokon vehetnek részt, és hasznos egészségügyi tanácsokat is kaphatnak ennek keretében. Véradó pedig lehet minden egészséges, 18 és 65 év közötti személy, aki egészségesnek érzi magát. És az önkéntes véradási akciókon résztvevők számára egy további lehetőség is rendelkezésre áll. Regisztrálhatnak a vérképző ősejtek nemzeti adatbázisába. Ez tehát holnap, Szabadka, 8 és 11 óra, Vöröskereszt helyisége. Illetve, hogyha már Szabadka, akkor útlezárás is van folyamatban, mégpedig a tegnapi nappal kiindulva egészen október 10-éig megváltozik a forgalmi rend a Győri Ferenc utcában, a Majsai út és a Visnyigy utca közötti szakaszon. A munkavégzés ideje alatt 7 és 16 óra között az érintett útszakaszt teljesen lezárják a forgalom előtt, a kivitelező járműveinek természetesen a kivételével. A munkálatok befejezését követően pedig 16 óra után a forgalom ismét zavartalanul fog haladni. Bővebb információ pedig megtalálható honlapunkon a pannonrtv.com-on, ahol egyébként számos program, rendezvény és felhívás is megtalálható a napi fontosabb hírek, összefoglalók mellett. Természetesen meg tudjátok tekinteni azt, hogy mi látható a televízióban és a rádiókban egyaránt. És hogy mi a helyzet a közlekedést illetően, Bajmokon látták a rendőröket, mégpedig az autóbusz megállóban és a Szabadka felől érkezőket mérik. Továbbá a Palicsra vezető úton, a jól megszokott helyükön, a Skoda szalonnál is ott voltak, és Sárin is látták a rendőröket korábban ezen a településen, illetve még fél egykor Szabadkán a Mestnél is ott voltak, de arról nincs információ, hogy még mindig ott vannak-e. Ez egy fél egyes információ volt, minden esetre azért jó betartani a szabályokat, bármerre is közlekednétek. A határon ugyebár a délelőtt folyamán nem volt torlódás, nem volt kimondottan nagy várakozás idő, mostanra azonban egy picit ez megváltozott, mégpedig annyiban, hogy 70 percre tehető a várakozás a két horgosi határon, tehát a horgosi autópályán és a horgosi közúti átkelőn. Ami pedig a Királyhalmi átkelőt illeti, itt látok még 30 percet meghaladó várakozást, és hogy mi a helyzet a visszafelé vezető úton, azt is a Border Watcher applikáció hamarosan kimutatja. Nincs várakozás, pár perc alatt vélhetően be lehet lépni Szerbiába. Ezek a legfrissebb információk.
1: Pannon Rádió, a te hangod.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 13 óra 44 perc van, és búcsúzunk. Eljött a műsor utolsó másodperce. Úgyhogy búcsúzik az adásvezető technikus, Nagyhegyesi Dávid, aki szabadságra megy. Dávid felől nem hallunk most 3 hétig. De majd lehet, hogy kapcsolunk egy telefonos kapcsolás keretében, annyira fogsz nekünk hiányozni. Úgyhogy most elbúcsúzunk. Reméljük, hogy szakadni fog az eső, és nem fogsz otthon bírni csinálni semmit. Nem vagyunk ennyire utálatosak. Nem. Majd azért gondolj ránk, jó? Én is gondolok rád, mert hogy jövő héten én is pihenni indulok. Úgyhogy majd egy 2 hét múlva találkozunk. De természetesen nem maradtok műsorvezetők nélkül, és Pannon Presszó nélkül sem, mert hogy vagyunk bőven. Holnap Sári vár majd titeket, 8 és 14 óra között. És hát hamarosan visszatér a Pannon reggeli is, ugyan nem a jövő héten még, azért várni kell egy pár napot, de hamarosan jövünk a reggelivel, úgyhogy mindenkinek szép délutánt, szép hétvégét, és jó pihenést annak, aki nem dolgozik a hétvégén, aki pedig igen, annak kitartást. És hát esős lesz a mai nap, ez biztos, még továbbra is szemerkél az eső Szabadkán, és egyre több a visszajelzés, hogy Vajdaság több településén is megeredt az eső, úgyhogy a holnapi nap már talán egy kicsit csapadékmentes lesz a legtöbb helyen, de még így is futózáporokra majd számítani lehet, viszont nem lesz kánikula és hőség, úgyhogy erre lehet majd készülni, lehet előszedni a kabátokat is, lehet, hogy a csizmákat. A gyerekek biztos örülnek, meg hát nyilván a mezőgazdaságban is, bár szerintem ez édeskevés az elmúlt hónapok aszájához képest. Na de, aki a kicsit nem becsülő, nagyot nem érdemli, ez van, búcsúzunk, sziasztok!

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 2000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Bér- és nyugdíjemelést jelentett be Alekszandar Vučić. Szerbia államfője elmondta, hogy a minimálbér összege 2027. január 1-től 600 euró lesz. Mint mondta, ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2010 minimálbér összege 2027. január 1-től 600 euró lesz. Mint mondta, ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája. A közszférában

0: nem változnak az üzemanyag árak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az euró dízel literenként továbbra is 234, a benzin pedig 205 dinárba kerül. Városnapot ünnepel Zenta. A hagyományokhoz híven idén is a Tiszaparton található emlékharang megkongatásával és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata évfordulójáról. Az emlékműnél Zenta önkormányzatának, a helyi intézményeknek és a testvértelepüléseknek, valamint az egyesületeknek a képviselői is lerúgták kegyeletüket. Ezt követően megtartották a zentai községi képviselőtestület díszülését, amelyen átadták a város legrangosabb elismeréseit is. Pro Urbe életmű díjban részesült Verebes György festőművész, emellett két posztumusz Pro Urbe életmű díjat is átadtak Dusán Nikolics ügyvédnek, valamint Szügyi Imre közösségszervezőnek. Az ünnepi beszédet Búrány Hajnalka, Zenta polgármestere mondta.
1: Sport.
0: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata holnap este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapata az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A Vozsdovác elleni idegenbeli győzelem után a TSC vezetőedzője Nenad Miliás arra számít, hogy a csapat hazai közönség előtt is ugyanebben a ritmusban folytatja, amely szombaton 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, erősen felhős vagy borult időre, helyenként esőre, záporesőre számíthatunk a továbbiakban.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Sweet.

0: minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Na mi van, hiányoztunk?

de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Mó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév díja karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
0: Programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: 15 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Bér- és nyugdíjemelést jelentett be Alekszandar Vučić. Szerbia államfője elmondta, hogy a minimálbér összege 2027. január 1-től 600 euró lesz. Mint mondta, ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája. A közszférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíj pedig szintén decembertől 7,5%-kal fognak emelkedni. Kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a gazdasági mutatók pozitív alakulása, a rekord alacsony munkanélküliség és a polgárok rekord magas megtakarítása is hozzájárul ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. A szerb elnök kifejtette, hogy amint sikerül megoldani a szerbiai kőlaipari vállalat helyzetét, akkor a beruházási légkör az eddigiek is kedvezőbb lesz. Nem változnak az üzemanyag árak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az eurodízel literenként továbbra is 200 hazőbb lesz. Nem változnak az üzemanyag árak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az eurodízel literenként továbbra is 234, a benzin pedig 205 dinárba kerül.

0: kapták a város legrangosabb elismeréseit is. ProUrbe életmű díjban részesült Verebes György festőművész, emellett két posztumusz ProUrbe életmű díjat is átadtak Dusán Nikolics ügyvédnek, valamint Szügyi Imre közösségszervezőnek. Az ünnepi beszédet Búrány Hajnalka, Zenta polgármestere mondta.
1: Sport.
0: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata holnap este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapata az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A Vozsdovác elleni idegenbeli győzelem után a TSC vezetőedzője Nenad Miliás arra számít, hogy a csapat hazai közönség előtt is ugyanebben a ritmusban folytatja, amely szombaton 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, erősen felhős vagy borult időre, helyenként esőre, záporesőre számíthatunk a továbbiakban.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Készen állsz?
4: Oh, yeah!
3: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
4: No, no!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. 15!

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témáiból kiemeljük. A szerb államfő bér- és nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től. Nem változik az üzemanyagok ára, és városnapot ünnepel Zenta. Jönnek a részletek. Bér- és nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től Alekszandar Vučić. További jó hír, hogy az üzemanyagárak nem emelkedtek, tette hozzá a szerb államfő, bár az energetikai helyzet nehéz és gazdaságilag indokolt lenne az áremelés, a kormány ezt most nem lépi meg. A közszférában 8, a szociális védelemben dolgozók esetében pedig 12%-os béremelés jön, a nyugdíjak 7,5%-kal nőnek. Az elnök szerint januártól 600 euróra emelkedik a minimálbér, emellett hamarosan több egyszeri támogatást is kifizetnek a polgároknak, Rózsa Krisztina riportja.
9: Szerbiában a minimálbér összege január 1-től 600 euró lesz, mondta Alekszandar Vučić. Ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája, tette hozzá az államfő. A közszférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíjak pedig szintén decembertől 7,5%-kal fognak emelkedni. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak. Akinek jelenleg 40 ezer dináros nyugdíja van, annak 43 ezer dinárra emelkedik, ha jól számolom, igen. Akinek 50 ezer dinár a nyugdíja, az 53.750 dinárt kap majd, míg a 30 ezer dináros nyugdíj 32.500 dinárra nő. Vučić kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a kedvezően alakuló gazdasági mutatók, a rekord alacsony munkanélküliség, valamint a lakosság rekordmagas megtakarítása is hoz. Vučić kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a kedvezően alakuló gazdasági mutatók, a rekord alacsony munkanélküliség, valamint a lakosság rekordmagas megtakarítása is hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak.

0: fizetése szeptember 14-én kezdődik, míg a 6000 dináros egyszeri pénzbeli juttatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják. A nyugdíjasok 20 és 35 ezer dinár közötti támogatást kapnak. Az összeg az augusztusi nyugdíjuk nagyságától függ. A gyermekpótlékra jogosult szülők, a szociális segélyben részesülők és a harcosoknak járó pótlék jogosultjai 25 ezer dináros támogatásban részesülnek. Emellett minden nagykorú állampolgár 6 ezer dináros egyszeri juttatásban részesülhet, amelyre egyeseknek külön kell jelentkezniük. Az ingyenes részvényekre korábban jogosultságot szerzőknek a 6 ezer dinár automatikusan kifizetésre kerül.
1: Nem változnak az üzemanyagárak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az eurodízel literenként továbbra is 234, a benzin pedig 205 dinárba kerül. Városnapot ünnepel Zenta, a hagyományokhoz híven a tiszaparti emlékharang megkongatásával és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata évfordulójáról. Az ünnepi program a községi képviselőtestület díszülésével folytatódott, ahol átadták Zenta legrangosabb elismeréseit is. Pro Urbe életműdíjban részesült Vereves György festőművész, valamint két posztumusz elismerést is átadtak. Korom Sarolta riportja.
2: A zentai csata évfordulóján idén is megkongatták az emlékharangot a Tiszaparton. Az emlékműnél az önkormányzat, a helyi intézmények, a testvértelepülések és a civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Az ünnepség a Városházán folytatódott. A községi képviselőtestület díszülésén Zenta múltja mellett a jelen és a jövő is szóba került. Burány Hajnalka, zentai polgármester.
3: Idén a zentai csata 329. évfordulóját ünnepeljük. Azt gondolom, hogy a csata kimenetele egy olyan emelkedett hangulatot ad ennek az ünnepkörnek, ami megismételhetetlen, és mindig a díszülés az, ami talán a legünnepélyesebb része a városnapi rendezvény sorozatnak. Ilyenkor osztjuk ki, adjuk át a Zenta város legmagasabb, legrangosabb díjait. Idén is így történt. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy kihangsúlyozzuk, díjazzuk azokat az embereket, akik életművükkel az elmúlt évtizedekben emelték Zenta város elismertségét.
2: Az ünnepi ülés egyik legfontosabb mozzanata a városi elismerések átadása volt. Két posztumusz Pro Urbe életműdíjat is odaítéltek. Az egyik elismerést Dusán Nikolic ügyvéd, a másikat pedig Szűgyi Imre, Kevik közösségszervező, mezőgazdasági termelő kapta. Pro Urbe életműdíjat vehetett át Verebes György festőművész, akinek munkássága évtizedek óta szorosan kapcsolódik Zentához. Verebes György festőművész.
4: Lélekben és bizonyos értelemben fizikailag is, tehát hogy a családi kötődések is, és tulajdonképpen a tevékenységem is elég nagy mértékben Zentához kötődik. Mondhatni úgy, hogy több laki életet élek, de én mindenhova zentaiként megyek. Ez hozzátartozik mind a szakmai, mind a személyes érzelmi habitusomhoz, viselkedésemhez és érzésvilágomhoz.
2: Zenta városnapja így egyszerre szólt a történelmi múltról, a közösség jelenéről és azokról az emberekről, akik munkájukkal hozzájárultak a város és a környező közösségek fejlődéséhez. A városnap alkalmából megtartott ünnepségen jelen volt mások mellett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke is.
1: A pontos idő 16 óra 7 perc.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, holnapra elvonulnak majd az első felhők, megszűnik a csapadékhajlam és változó felhőzet mellett több órás napsütésre is számíthatunk. Hajnalban 11 fokig hűl majd le a levegő, napközben pedig 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek szombaton.
7: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ a

0: 0663 18 88 971-es telefonszámon.
1: Cirilda Ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
0: 0663 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Cirilda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ő volt Alex Warren és az Emerald Eyes nevezett újdonsága indította be a mai csillagulást. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban, nincs megállás egészen 20 óráig, hétvégére hangolódás képpen. Megérkezett az eső, kaptunk rendesen bizony, de üdítő hangulatban megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Köztük olyan újdonságokkal, mint például Marshmallow, és a legújabb dalasztásával a Close My Eyes, vagy például kezdésnek jön majd mindjárt egy olyan dal, amely az atlétikai világdöntő idei himnusza. Ugyanis egyébként ma indul, tehát szeptember 11-én és 13-áig tart, mégpedig Budapesten a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezik meg ezt a bizonyos atlétikai világdöntőt. A háromnapos esemény különlegessége, hogy nem egy hagyományos atlétikai világverseny selejtezőkkel és hosszú versenynapokkal, hanem a mezőnyben a sportág legjobbjai mérik össze tudásukat, és a program szerint kizárólag elődöntőkből és döntőkből áll. A World Athletics szerint összesen 28 versenyszámban dől majd el, hogy kik lesznek az adott szám abszolút bajnokai, és mindezt tehát Budapesten ma indul, és tart egészen 13-áig, tehát három napon keresztül, és ennek az eseménynek a himnuszát egyébként a rúdugrás abszolút bajnoka, világrekorder, úriembere, Nos, Svéd Ármán Duplantis hozta el nekünk, mert hogy énekelni is kezdett az úriember, nem hát az első dala, tehát már pop pályára lépett, belekóstolt a pop szakmába, ez pedig a Gold című dal, amely ennek a rangos eseménynek a hivatalos dala. Mindjárt meghallgatjuk, utána pedig jön Marshmallow újdonsága. Ti pedig kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok 90-es évektől napjainkig, ezt 19 óráig tehetitek meg. Kellemes időtöltés, jó zenehallgatás, tehát akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek készülődve a hétvégére. Veletek a folytatásban a műsor házigazdája. A mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Marshmallow. Visszasobadon a új dala, itt a Csillagulásban, 16 óra 21 perc van, és a mai első kérések, kívánságdalok teljesülnek. Szia, Shakirától szeretném a Die Die című számot kérni. Köszi, Bella, az idei foci BB dala, egyébként kislányomnak is nagy-nagy kedvence. Jön Shakira és a Burna Boy, mindjárt hallgatjuk tehát a Die Die-t. Hello and Kygo, Save My Love. Ezt szeretném kérni. Köszi, jó hétvégét, Tommy. Meg lesz, Tommy, neked is jó hétvégét. Kygo, Khalid és Griffin dala ugyancsak a mai kedvencek közül jön majd. Üdv Animal Cannibals, péntek lehetne, ha már péntek van. Kösz-kösz, Ádám. Ennél jobb apropó nem is kell ehhez a dalhoz. Animal Cannibals és Somló Tamás. Itt lesz majd tehát a péntek. Szép napot Honey Beast-től, az Így játszom című dalt szeretném. Ezt kérésére hallgatjuk, hogy Tarján Zsófiék felvételét is. Na nézzünk egy újabbat, Hello Csillagulás. A We Found Love zenét kérném Calvin Harris-től. Ezt Szebi kérésére pörgetem, illetve Ciao Samira, The Rain száma jöhetne ebben az esős időben. Köszi, kicsi volt a maketesről. Egy igazi klasszikus jön, Samira és a The Rain, aztán Shakira Burna Boy-jal, itt lesz a Honey Beast, itt lesz Kygo Khaliddal és Griffinnel, itt lesz az Animal Cannibal Somló Tamásra, majd pedig Calvin Harris Rihannával.
1: Shakira. What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilaculash.

Eszkor. Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Bye.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Ivo Telly Gooding, akinek a legújabb nagylemez sorrendben 6. stúdióalbuma, pontosan egy héttel ezelőtt jelent meg, I Know Too Much címmel is, azon található ez az újdonság is, For Your Entertainment.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: És itt a folytatáson pedig Gudics Mátét, a Megasztár korábbi győztesét hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél, ennek a címe Égetem.
2: Az eddigi dalaim azt gondolom, hogy egy útkeresés volt mindegyik a maga műfajába teljesen. Nem lehet teljesen elvonatkoztatni rock zenétől az előző dalaimat, viszont azt mondom, hogy ez az, amit én szeretek, és ezt szeretném képviselni, és nagyon vártam már tényleg, hogy megjelenjen, és úgy láttam, hogy tetszik is a közönségnek. Koncerteken már többször játszottuk, úgyhogy ott is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a dallal kapcsolatban. Szerettem, én ez a pörgős srác vagyok, egyébként ez a rocker srác, úgyhogy remélem lesz még ilyen dal hamarosan. Hát lemezem biztos vagyok benne, hogy igen.
3: Pultnál egy józan pillanat, fejemben fáradt gondolat.
2: Szerintem a dalszöveget nem kell túl misztifikálni, ez arról szól, amiről szól. Ez a szakmánkból adódóan is előfordul többször. Folyamatosan égetjük hétvégén a gyertyát. Na hát én azt gondolom, hogy mi zenészek egyértelműen igen, nem kell túlságosan a gonosz dolgokra gondolni. Elég az a mindennapi mókuskerék, amiben vagyunk, ugye éjszakázunk rengeteget, hogyha egy nap van több fellépés, ugye az is egy eléggé megterhelő dolog tud lenni. És hát nyilván ez a nyári időszak, ez erről szól, hogy megyünk éjjel-nappal, úgyhogy nagyjából erről szól a dal. Tehát maga ez a rekett, ez a rockos világ, ez muszáj egy kijöjjön dalból, tehát teljesen mindegy, hogy most egy diszkós lágert akarunk írni, de én éneklem el, akkor is ez valamennyire Gudics Mátés lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon túlságosan nehéz ezt így a keretek között tartani. Mondom, tehát elég sok rétű dal született már, ami nekem íródott, mindegyikben megtaláltam én magamat, és szerintem a közönség is.
4: Sziasztok! Gudics Máté vagyok, ez pedig az új dalom, hallgassátok ti is a Pannon Rádióban!

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 410202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.

90-es évektől napjainkig. A 0636-21-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Hugh és David Guetta egy igazán nagy mai kedvenc. Ez volt a Shine itt a csillagulás második órájában, ahol is újabb kívánság dolog teljesülnek. Hello csillagulás, valami van a levegőben, számot kérném. Köszi, Ákos. Itt szólt az első üzenet. Jön majd a halott pénz, egyik igazán pörgős dala. Sziasztok, a Mesélek a Bornak című zenét szeretném meghallgatni, és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Üdve, Szilvia! Elég komoly mondani valóval rendelkező dalocska Nagy Ergyó Szent Miklósi csapattól. Itt lesz tehát a négyes csét és a Mesélek a Bornak. Szia, James Hype-tól kérném a Ferrarit, és küldöm Daninak. Köszi előre is. Andrea kérte is küldi. Jön a James Hype Miggy de la Rosa-val. Ez lesz tehát Ferrari harmadikként. Kedves csillagulás, Charlie Puth One Call Away című dalát szeretné meghallgatni. Köszönöm, Ági. Egy jó kis dalocska, kicsit lassabb ritmusban, ezzel indítunk, majd mindjárt jön Charlie elsőként. Illetve Szeva Zsolti vagyok, és Pitbull Don't Stop the Party zenéjét kérném a csillagulásban. Köszi, ha mehet. Mert bizony a 2000-es évek egyik igazi buli himnusza, Pitbull TJR is a Don't Stop the Party. Ez jön majd a blokk végén. Előtt a halott pénztől a Valami van a levegőben. Itt lesz James Hype-tól a Ferrari, a 4S Street-től a Mesélek a Bornak. Ezt hallgatjuk másodikként, de mindenek előtt One Call Away, Charlie Puth itt a csillaghullásban.
1: This is Ed Sheeran.
2: Hi, I'm Charlie Puth.
3: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Panno

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimo.rs.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra.
8: Nordent. Mosolyt varázsolunk.
7: 024-561-112.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullás folytatásában Vastag Csabát hallhatjuk, aki elkészítette talán pályafutásának egyik legszemélyesebb dalát. Ennek a címe Apa. Erről mesél nekünk.
2: Ahogy bennem élt, csak együtt volt szép.
3: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magával a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dalötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.
2: Félsz talán, vagy csak eltévedtél? Tudom, az a fény még most is ott él.
3: Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzióhoz egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal.
2: Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark?
3: Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és békehosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, meg nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.
2: De fogy az idő, és kialszik a fény. Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép. Ahogy bennem

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
3: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
4: Csillaghullás a legnagyobb kedvencekkel. Ebben az órában még 3 kívánságdal teljesül, illetve a következő óra végéig jöhetnek még újabbak is. Szia, Len, ha már himnuszok, akkor a Waka Waka. Üdv mindenkinek és további jó zene hallgatást, Ati. Egy Shakira foci himnusz, na dáj-dáj már kilőve, így jön a Waka Waka. Hello Csillagulás, Manum 5, Payphone című dalát szeretném kérni. Köszönöm, Izabella. Ezt is hallgatjuk, Manum 5, Adam Levine-ék Wiz Khalifával közös daláról van szó, illetve üdv a lenyú a műsor, Flowrider Whistle zenéje szólhatna. Köszi, ha igen. Pedig Olivértől kaptam, szólhat bizony. Jön Flowrider, előtte Shakira, kezdésnek pedig Manum 5, Wiz Khalifával.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal,

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

Switch Disco és az I Found You. Ne szólt itt a csillagulás mai harmadik órájában, ahol is újabb kérések, újabb kívánság dalok teljesülnek. Hello Alena, Turn the Light Off a kérésem. Köszi, kiváló ma is a műsor. Üdv Szilárd. Jön majd Kato és John, és a mai kedvencek közül a Turn the Lights Off. Szép napot, Horváth Tamás és Tóth Abigail Tagadott című közös dalát hallgatnám meg. Köszönöm, ha teljesíthető. Edina üzenete volt ez. Hallgatjuk ezt a dalt is. Sziasztok, a Children of Distance-től szeretném a Legszebb Csalódásom című dalt. Ezt már Zsófi kérte. Ez is jönni fog majd ebben a soron következő blogban. Szia, szeretném kérni Empire of the Sun, We Are the People-t. Küldöm Daninak. Köszi előre is, Mário. Ezzel megyünk mindjárt a folytatásban, ez jön elsőként. Illetve Halli Alen pörögjön a Moving to the Sun, nekem is, mindenki másnak is. Pörgős hétvégét kívánok. Kösz szépen, Zsombi. Neked is jó hétvégét. Az egyik legnagyobb mai kedvenc Hugel, Ultranate, Email Angel és a Moving to the Sun. Előtte Horváth Tamás és Tóth Abigailtől jön a Tagadod, Kato és Johntól a Turn the Lights Off. Harmadikként előtte Children of Distance, a Legszebb Csalódásom című zeneszámmal, de mindenek előtt kezdésnek Empire of the Sun és a We Are the People itt a csillaghullásban.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a nagy öreg magyar lemezlovas producer Sterbinski Károly, azaz DJ Sterbinski mesél karrierje kezdetéről, a mostani klub életről. Belős gondolatokat hallhatunk, aztán pedig egy ikonikus dal jön, amit ő vitt nagy sikerre.
2: Édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkori hifi berendezéseivel, és de ez alatt a szalagos sorsos magnót, a decket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész mini vidám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye diszk jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult, tehát úgy az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel, és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta ugye rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumaim megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes Sterminskitől a Geddán. Sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminski által fémjezett és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani modern hangszereléssel, nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
5: Ti a Csillagullást hallgatjátok, Pedögnek a legnagyobb kedvencek, és a folytatásban is újabb kívánság dolog teljesülnek. Szevasz, itt Norbi, a jó nekem számot kérném a Csillagullásban. Köszi. Ocsó Macsó és a jó nekem, mégpedig a pörgősebb változatban jön mindjárt. Szia, Ed Sheerantől a Shivers című dalát szeretném a kívánság műsorban. Ezt már Ivet kérte. Hali pörögjön a haveroknak, meg nekem is a Tame Impala Dracula száma. És jó hétvégét mindenkinek. Kösz, Alen. Üdve, Alex. Jó hétvégét nektek is. Jó kis mai kedvencünk majd tehát az ausztrál producer fiatalember. Tame Impala, a blokk végén hallgatjuk, és még egy üzenet, szép estét szeretni meghallgatni Nellytől a Just a Dream című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Jön tehát Nelly, aztán Ed Sheeran, majd Ocsó Macsó és Tame Impala.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Millennium és az In My Arms itt a csillagulás mai utolsó órájában. Nos hát elérkeztünk a záróblokkhoz kettő kívánságdal, ami még a mai adásban teljesül, a továbbiak pedig majd hétfőn. Szép estét, Alain, léci, pörgesd le, Delerium hiányzol feldolgozást, ha még belefér, külön minden hallgatónak üdvet, Tigi. Ez egy mashup egyébként Delerium Silence zenei alapjára, rákerült P. Junior és Fernando hiányzó című dalának a vokálja. Így hallgatjuk tehát mindjárt, illetve kedves online Follow the Flow számot szeretnék kérni a holnapi gödöllői koncert előzeteseként. Köszönöm szépen, Ágnes! Kívánok kellemes és igazán bulis koncertélményt, jön Follow the Flow és a Szélcsend, aztán pedig a hiányzó.

kívánság, dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban jönne a Csillaghullás Mix. Mai kedvencek töményen egészen 20 óráig. Egy jó kis egyveleg hétvégére hangolódásképpen ez vár rátok. Csillaghullás pedig legközelebb hétfőn hétkezdő hangulatban számítok majd a figyelmetekre. A szokott időben a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további jó rádiózást, jó zenehallgatást, szép estét és kellemes hétvégét. Hétfő jövök most viszont. Búcsúzom. Sziasztok! Hey!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz. Bér- és nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től Alekszandar Vucic. További jó hír, hogy az üzemanyag árak nem emelkednek, tette hozzá a szerb elnök. Bár az energetikai helyzet nehéz és gazdaságilag indokolt lenne az áremelés, a kormány ezt most nem lépi meg. A közszférában 8, a szociális védelemben dolgozók esetében pedig 12%-os béremelés jön. A nyugdíjak 7,5%-kal nőnek. Az elnök szerint januártól 600 euróra emelkedik a minimálbér, emellett hamarosan több egyszeri támogatást is kifizetnek a polgároknak. Városnapot ünnepel Zenta. A hagyományokhoz híven a tiszaparti emlékharang megkongatásával és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata évfordulójáról. Az ünnepi program a községi képviselőtestület díszülésével folytatódott, ahol átadták Zenta legrangosabb elismeréseit is. Proúrbe életműdíjban részesült Verebes György festőművész, valamint két posztumusz elismerést is átadtak. 25 évvel ezelőtt 2001. szeptember 11-én összehangolt támadás sorozatot hajtott végre az Al-Qaida terrorszervezet az Egyesült Államok ellen. A terrorszervezet 19 tagja 4 utasszállító repülőgépet térített el. 2 a New Yorki Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vezettek, amelyek később összeomlottak. A 3. gép a Washington melletti Pentagon épületébe csapódott. A 4. a United Airlines 93-as járata Pennsylvania államban zuhant le, miután az utasok és a személyzet tagjai megpróbálták visszaszerezni az irányítást. A támadásokban 2977 áldozat, köztük 343 New Yorki tűzoltó halt meg, több ezren pedig megsérültek. A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata holnap este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapat a bajnokságban eddig 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A Vosdovac elleni idegenbeli győzelem után a TSC vezetőedzője Nenad Miliás arra számít, hogy a csapat hazai közönség előtt is ugyanebben a ritmusban folytatja. A meccs szombaton 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
2: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Lehullik a fa levél a háztetőre, elfelednek mindörökre, jaj.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: nem Kínában készült.
1: 谢谢大家的收听。
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panorádió.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hanor Rádió.
2: A te hangod.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Pannon Rádió. Rólad szól.
1: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tussi, MDMA, Duga.